0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Minelli, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, aki többször volt már fellépni nálunk, és aki mind a mai napig járja Európát, és nagyon ügyesen mindig viszi egyébként a gyerekeket, a családját is, hogy ha már elmegy valóban fellépni, akkor pár napot tudjanak tölteni, különösen nyáron, és hát ugye ez az időszak jön. Itt a Rádió Egyen pedig pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek, Teddy Swims the Door, ez a folytatás, a telefon, Viber és SMS-szemünk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 6-tól ma is jönnek Balázsik, nálunk pedig folytatódik a játék, amivel valaki pénteken megnyer egy páros belépőt a foci VB-re, repülővel szállással Bostonba. A dátum június 26, mármint hogy ekkor lesz a meccs. BB Rex a Faithless dallal folytatja. Ez a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az ország legjobb DJ-i nálunk zenélnek, és ők hozzák be a legjobb újdonságokat, ezt is. Tőlük lehetett hallani először Magyarországon, és nagyon sokat fogjuk hallani, mert szerintem a nyár egyik legnagyobb slágere lesz. Az olasz DJ Alex Kenji érkezik már is, az igazi mai sláger pedig a Bumble Lay, amire szerintem most mindenki

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hozom a legnagyobbakat. Köztük lesz Joel Corey és Taylor Swift újdonsága, de hozom Nagy Bogi és Dash párosát is a Jó leszek újra című dallal, aminek Metzger Viki csinált egy nagyon jó remixet. A kezdés pedig Tóth Abigail és Accent párosáé. Ez a Sugar Daddy, ami pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
4: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerek.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Már 3 óra is elmúlt, kellemes éjszakát, a melóban kitartást, az utakon óvatosan, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között pedig Iva Maxet választottam, akit hát nagyon sokáig mindenkihez hasonlítgattak, mondták, hogy nem találja meg az igazi hangját, tehát szerintem bőven rácáfolt ezekre. Nagyon is van saját stílusa is, hát rengeteg nagy kedvencünk van tőle. Ez most a Kings and Queens, amit indítok a rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az egyik legújabbat hozom Taylor Swift-től, aki gyerekkorában egyébként egy nagy családi farmon dolgozott, ahol karácsonyfának fenyőfákat termesztette. Bizony, most meg a világ színpadain a legnagyobb stadionokat tölti meg, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Taylor Swift és az Oplite, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most olvastam, brit orvosok szerint a közösségi média ugyanolyan káros lehet a gyerekekre, mint a dohányzás. Persze más típusú ez, azért azt ne feledjük, de az addikció is valami hasonló szintet érhet el. A Rádió 1.hu nagyon sok hasznos és érdekes info erről is olvasható. Ez pedig egy Rádió 1 DJ-nek köszönhető dal, DJ Metzger Vikinek, aki egy picit újra gondolta Nagy Bogi és Des Jó Leszek Újra című számát. Ez a verzió csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól pedig jönnek Balázsék, náluk pedig pörög tovább a nagy kapurarugás játék Balázsékkal, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnoki meccsre, az egyik világbajnoki meccsre, a június 26-aira egészen pontosan Bostonban repülőjeggyel szállással, de a fődíj mellett minden nap 65-szolos LCD TV-t lehet nyerni tőlük majd. Én pedig az igazi mai slágereket intézem, addig is még megérkeznek a stúdióba, a következő zenei órát ezzel a nagy kedvencel indítom. Hi Patton, Norma Jean Martin, Out of My Head, mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó munkát! A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Ray Dalton, aki pár hete ünnepelte a 36. születésnapját, főleg baráti társaságban. Ő maradt az a srác, aki korábban is volt, habár tényleg elképesztően nagy színpadokon lép fel, nem nagyon tágította ki a baráti társaságát, sőt a gyerekkori barátai abban ők továbbra is. Ez a Blood Running tőle.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Köszük pedig Ray a folytatásban, hatalmas kedvenc, picivel félőt előtt. Az igazi mai slágert ő írta természetesen, ő énekli, és nem egy újdonság ez, mert amellett, hogy másnak is jó ideje ír már dalokat, magát a dalszerzést egészen korán 8 évesen kezdte, akkor még persze csak a suliba adta elő, most meg hát ott tart, hogy az O2 Arénát és a Wembleyt is megtölti. Ray, akinek indítom az igazi mai slágerét itt a rádió egyen, ez a Where is my husband? Szerintem szenzációs a dal, ez jön már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha az egész város nem is lehet megnyerni Balázséktól, azért egy páros belépőt a foci világbajnokságra, igen, július 26-ára Bostonban repülőjeggyel, szállással. Ma reggel is jönnek 6 órától, addig pedig az igazi mai slágerek Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vizes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyoglárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A svábhegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, gyermekprogramok, borkóstolók és szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Könyv, Bor, Jazz fesztiválon június közepén Balatonfüreden. A gyermekeket június 13-án szombaton a Tücsök zenekar koncertje várja. A fesztivál ideje alatt könyvvásár lesz a Blaha utcában, a könyvbemutatókat pedig dedikálások követik. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek. Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek. Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor is kialakulhat. Több felé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente, ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel június 2-a van, bizony, ez nyár, ezt még szépen picit szokjuk, Anita is Carmen névnap, sok boldogságot nekik, Hattó Balázsék náluk, ma is pörög a játék, mesélek erről, páros VB döntő belépőket lehet nyerni, az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy-on ez a Good Life, szép reggelt!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

Csak igazi mai sláger megy, ma pedig folytatódik a nagy kapura rugás játék Balázsékkal, amivel minden nap egy 65-szoros mini LED TV-t lehet nyerni, és a fődíjat is akár a foci VB-re, egy páros belépőt Bostonba repülőjeggyel szállással június 26-ra. Pam! Haha, az rendben van. Ahogy ez a dal is. Joe Corey, Be Alright, ezt indítom.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is ilyen picit esősebb idő, 24-26 fokkal, meg holnap is, de a hétvégére minden igaz, akkor megint szép napsütés és igazi vagány nyár. And the feeling goes on and on, and the feeling goes on and on, come away tonight. Ez pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok, Lost Frequencies és a The Feeling, aztán jön a Balázsik Best On, 6-tól pedig most startol a műsor, amiben akár pénteken VB belépőt is lehet nyerni. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Aki volt a Travis Scott, hát fesztiválnak nem nevezzük, Csepeli koncertnek lehetne nevezni, de ez se igaz, szerintem önmagában még az is jelentkezett. Ugyanis a következő történt, ugye meghirdették, hogy egy amolyan BL záró buli lesz majd a Barba Negra benti zárt terében. Ott ugye lehet kint is koncertet tartani, az nagyobb, meg lehet bent is koncertet tartani. Gyerekek, ki volt az a, hát nem akarom nagy jelzőkkel illetni, de akinek eszébe jutott, hogy három olyan sztárt, akik egyébként is önmagukban meg tudnak tölteni.
2: Egy MVM dómot.
1: Hát MVM dómot simán, de én még egy Puskást is betudnék.
2: De ezt nem ők kérték, hogy így legyen?
1: Na most... Hogy most ne legyenek sokan, mert zavarja őket a közönség.
2: Azt hogy itt szeret réfálkozok, de múltkor például ugye volt Dave Chappelle, nagyon híres humorista, aki bármi meg tudna tölteni, őt beraktak egy 600 fős helyre Kőbányára.
1: És ő kérte?
2: És ő kérte, mert próbálta meg az anyagát. Lehet, hogy Travis is új nótákat akart itt lepróbálni kis gitárjával.
3: Na most a szervező az nem sokára megszólal, mert hogy ő is bejelentkezett, mert ugye mi beszéltünk erről, hogy szeretnénk ezzel kapcsolatosan valakivel interjút készíteni, és ők is bejelentkeztek, úgyhogy majd elmondják, hogy ez egyébként hogy nézett ki.
1: De itt van velünk Ádám, aki ott volt. Szevasz, Ádám!
4: Szervusztok, jó reggel, sziasztok!
1: Na hát mi itt próbáltuk elmondani ugye úgy, hogy egyikünk sem volt ott ezen a dolgon. Én hallottam ilyet is, olyat is, olvastam ilyet is, olyat is, te viszont ott voltál. Mi volt a baj, ha volt baj?
4: Abszolút, ott voltam, igen. A VIP-ból élvezhettem ezt az egész show-t, és ezért nagyon közel voltam a
2: Denishez.
4: Normál, a normál kategóriához, és direkt videófelvételeket is tudtam készíteni arról, amikor a káosz kitört. Leginkább szerintem akkor kezdődött a legnagyobb probléma, amikor egy ilyen kerti bútort, egy kerti kanapét hozott a közönség egészen az elejére, de a Travis Scotthoz elég közel. Nem tudom, mi volt ez a terv, hogy éppen hozzávágják, vagy nem tudom, mi lesz. És folyamatosan nyomult előre a közönség. Mindenki próbált előre nyomulni, mert ehhez szoktak hozzá, hogy Travis Scott, akkor ezt most mindenkinek látni kell.
1: Oké, tehát nyomult. Mindenki előre nyomult, sokan voltak, plusz egy kanapé elindult a tömegen keresztül. Ettől azért még nem szarom össze magam, ugye, mekkora botrány van.
4: Igen, ettől még nem, de viszont annyira nyomultak előre, hogy a kordon szétnyomta az embereket, tehát az előlévő kordon. 8. percnél, mivel ugye Travis koncertje tényleg 12-13 percig tartott, jöttek be a biztonsági emberek, szedték ki a kanapét nyilván, iszonyat erőfeszítésekkel szedték ki az embereket. Látszott, hogy némelyiknek szerintem jobban fájt a kiszedés, mint az ottlevés, tényleg annyira próbálták menteni a helyzetet, ami szerintem jó volt, tehát hogy abszolút jól próbálták menteni, ennyi.
3: Volt egy olyan pont, ahol egyébként fennállt annak a lehetősége, hogy ez a tömeg feljut a színpadra, tehát hogy mondjuk megjelentek ott a biztonságiak, vagy bárki, akik menekítették a Travist?
4: Igen, tehát őt vitték ki elsőnek, de szerintem inkább nem is a biztonságiak, tehát, hanem a stábja. Stábja érezte azt, hogy jó, akkor menjünk. Konkrétan a szám közepénél. Ugye a legnagyobb jelenlegi szám, ez a Fiend, ez volt a legnagyobb megőrülés középpontjában, és pont ekkor szakadt meg igazából az egész, amikor ő fölment, tehát fölállt a DJ pultra, és onnantól kezdve még jobban tömörült előre a közönség. Lejött a DJ pultról, és nem tudom, szerintem egy perc se telt el, és akkor kapucni föl, mint ahogy a fellépése felénél, és ment le.
2: És eltűnt. Azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg Gordon Ramsay nem lett volna egy megoldás erre a helyzetre.
1: Volt Gordon Ramsay, de sok hasznunk nem volt belőle. Azt is írták ugye, hogy mentő volt a helyszínen. Na most csak szeretném rendezni, vagy szólni, hogy egy ekkora rendezvényen kell, hogy legyen mentő. Lett valaki annyira rosszul, hogy a mentőknek be kellett avatkozni? Talán egy ember, ugye?
4: Én oldalt láttam, vagyis hátul tulajdonképpen, hogy alapból sok mindenkit ellátottak, igen. Tehát, hogy ellátásra szorultak, mentői ellátásra.
2: De ezek azok, akik ott sérültek meg, vagy pedig csak akik várólistások így a kórházokban, és ezért kiasználtak a lehetőséget.
1: Gyorsan megoldják ezt a dolgot.
2: Magyar műtétet szeretnék, ha lehet.
4: Szerintem igen, voltak ott is olyanok, például hölgyek, akiknek szerintem rosszabbul esett, mint a fiúknak, erősebb alkatú fiúknak, akiket kirángattak szintén a lányokat, nem is tudom, hogy élték túl jó formán, tehát ez tényleg nagyon durva volt, ilyen könnyű testű lányoknak ott nem tudtak érvényesülni.
3: Igen, azt írják, hogy nem csak Kerti Bortor volt a tömegben, hanem volt egy asztal is üveglappal, az már a Pogány indulónál ripityára tört, mikor egy srác mellettem ráesett pogó közben. Tehát, hogy valószínűleg hogy ott azért már az elejétől kezdve úgy voltak ilyen villongások, és igen, egy ponton azt attól féltek, hogy ebből nagyobb balhé lesz. Egyszerűen nagyon minden. Megérták, igen.
1: Jó, de a két magyar előadó akkor azért jó bulit nyomot kitettek tisztességgel. Maguké, Travis Scott meg így járt. Egyébként itt írja valaki, hogy lemondta az olaszországi fellépését is biztonsági okokból. Fél ez a fiú.
2: Hát fél a fiú, meg az olaszok azért tudjuk milyenek. Nem?
1: Kemények. Ádám, köszönjük szépen, hogy elmondtad így a közönség részéről a dolgot. Mi mindjárt fölhívjuk Horváth Rolandot a szervezők részéről, mert egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, ugye? És akkor ő is elmondhatja a véleményét.
2: Én is hoztam szakértőt, amúgy csak mondanám neked.
1: Akkor
2: majd
1: őt is fölhívjuk. Jó, úgyhogy köszönjük felhívjuk. Ádám, köszönjük.
4: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Mivel mi egy kiegyensúlyozott műsor vagyunk, itt van velünk Horváth Roland a koncertpromótól. Hello Roland, jó reggelt.
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Akihez van néhány kérdésünk. Na, hát egyrészt azt hogy gondoltátok, hogy ezen az estén egy ilyen 3500 fős helyre rakjátok ezt a három óriási előadót?
5: Először is a helyszín az 8000 fő, és a Barbanegra kapacitása 8000, nem pedig 3500. Mi 3500-ért adtunk el, pont a biztonsági előírások miatt, mivel ismerjük az előadót, és tudjuk, hogy milyen szituációk szoktak kialakulni a koncertjén.
1: De
5: már
1: nem az van, hogy a kinti helyszínnel együtt, tehát a kinti...
5: De ki volt nyitva, kompletten az egész helyszín.
1: Na jó, de várjál már, hát ki az Isten akar kint lenni egy koncerten, amikor az előadó meg benn van?
5: Hát persze, de amikor elmész egy Travis Scott koncertre, nézd meg, mi történt az Astroworldön pár évvel ezelőtt, ahol 50 ezer ember volt jelen, és 10 ember halt meg egy Travis Scott koncerten, és ezért vált híressé a médiában, és több jogi ügy van ellene a nemzetközi promóterek által, és szerintem ezek még nincsenek is tisztázva, és több olyan eset volt, amikor letartóztatták a Travis az elmúlt 10 évben.
1: Aha, igen, ezt
5: milyen vibe-ot generált a partiain.
1: Jó, tehát
5: akkor... nem egy sima koncert volt, ez egy Hosted by Travis Scott eseményként lett meghirdetve, és hogy egyébként nagyon sokan bele fognak futni a mai nap folyamán. Tegnap este Isztambulban ugyanezt a partit letolta, ugyanilyen vibe-bal, 2500 ember volt jelen, és egy török minimálbérrel egyenértékű török liráért adták a normál belépőjegyeket, és 1 millió forinttal egyenértékű liráért a VIP jegyeket. Mi ennek a negyede, ötödéért árultuk a jegyeket, ott 50 ezeren regisztráltak be, és 2500-an lehettek ott. Figyeljetek, hogyha egy horrorfilmre veszel egyet, akkor ne egy Farkasházi Réka és a Tintanyúra számítsunk már.
1: Ami jó, ugye, csak nem ez. Igen.
5: Abszolút.
1: Én ezt elmondtam az elején, hogy én nem gondolom, hogy az 50 ezer forint egy három ilyen előadóért sok lenne.
2: Én még gondolom, hogy a Farkasházi Réka nem kevésbé veszélyes.
3: Nem voltál még Tintanyúr koncerten, jó?
2: Nem voltál
3: amikor elszabadulnak az avisok, jó?
1: Nevében is benne van, hogy Farkasházi, hát érted? Már csak veszélyes lehet, tehát én nem gondolom, hogy az 50 ezer forinton fog bárki kiakadni, de akkor ezek szerintem már kaptál ilyen visszajelzést, hogy sok volt, drága volt a bevétel.
5: Abszolút, nagyon sok visszajelzés érkezett, illetve arra is, hogy az MC Camon miért dumált bele a DJ szettekbe, mivel megkértük, hogy tájékoztassa a közönséget, hogy a Travis alatt is mindenki maradjon a lehető legnyugodtabb, hogy ne alakulhasson ki olyan szituáció, ami már máshol megtörtént. A Rómában 1,3-es magnitúdújú földrengés generált az 50 ezer ember, aki ugrált 2023-ban. Napokon keresztül 18-as karika miatt panaszkodtak nekünk az érdeklődők, pontosan ezért terveztük a 18-as karikát.
1: Tehát nem engedtétek be a 18-as karikát.
5: És dupla biztonsági szolgálattal, és dupla mentőszolgálattal készültünk az eseményre.
1: Oké, Roland, dehogy megvert bennünket, nyugi, mi csak beszélgetünk.
2: Roland, ezt megállapodban aztán hallgatunk.
1: Egy picit bekerült egy
5: olyan rossz nézni, hogy másnap reggel felébredsz, és elárasztja a social médiát a töménytelen mennyiségű pozitív komment, aztán lejön a sajtóba azt, hogy mi nem úgy volt, pedig úgy volt.
1: Aha, na az összetört üvegasztal, a bekerült kerti bútor, a töménytelen füst, ami miatt nem lehetett látni rendesen, ezek se validak?
5: A füst valid, a sötét környezet valid, és ez mind a Travis Scott menedzsmentjének a kérésére történt. Megérkeztek a helyszínre, tourmenedzser körbejárt, kiúzta a hűtőket, lekapcsolta a fényeket, a VIP-ba kiúzta még a pénztárgépet is, úgyhogy fél óráig le kellett állítanunk a VIP-t, mire helyre tudott állni a rendszer, és tudták az utalszolgáltást folytatni. Szóval ez a környezet, amit ott tapasztaltak az emberek, ez mind a Travis saját kreatív koncepciója.
1: Figyelj csak, meddig enged lehet egy szervező ebben, amikor ugye te megrajzoltatok mindent, kitaláltatok mindent, és a Travis Scott meg a menedzsmentje azt mondta, hogy ez így nem jó. Ilyenkor neked ezt mindet el kell fogadnod? Nem mondhatod azt, hogy figyelj, haver, ezt nem lehet megcsinálni.
5: Hát ilyenkor általában szokott lenni a válasz, hogy move it, otherwise no show.
1: Aha, igen, tehát meg kell csinálni, hogy egyébként nem jövünk, kapjátok be. Ez egy szabad fordítás volt.
2: És
5: ez többször elhangzott a nap folyamán.
3: Travis Scottot hogyan lehet, hogy is mondjam, becsápítani egy ilyen koncertre? Tehát, hogy mi volt a deal?
5: Ez úgy volt, hogy múlt héten, pénteken reggel az egyik ügynök barátom, akivel szoktunk együtt dolgozni, írt, hogy jön a Travis a BL-nek a BL döntőt megnézni. Nincs kedvünk neki megszervezni a partiját, mert most éppen haknizik itt Európában, meg Törökországban, és szeretne a meccs után lemenni bulizni egyet magának, meg gondolom felvenni egy kis plusz extra gázsit. Aztán mondtuk, hogy miért is, nem igazán a mi műfajunk, mert nem ehhez a műfajba vagyunk szokva.
3: Tintanyúlhoz,
5: meg Sarah Brightman-től kezdve André Rion át szervezünk általában crossover koncerteket, ez a műfaj tőlem is igazán távol áll, de a csapat azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, ugorjunk rá, csináljuk meg, elkezdtük szervezni, elsőnek az MTK sportkomplexumba akartuk szervezni a rendezvényt pénteken, közölték, hogy a PSG szurkolók miatt nem lesz elérhető a helyszín számunkra, de ez vasárnap érkezett meg ez az információ. Hétfőn dőlt el, hogy ez a Barba Negrába fog tudni megvalósulni. És kedden kijöttünk a bejelentése, és szerdán elindítottuk a jegyértékesítést. És volt rá ki 3 napunk.
1: Tehát, hogy viszonylag gyorsan kellett lezavarni ezt az egészet.
5: Nagyon gyorsan. Aha. Nagyon-nagyon gyorsan. És a csapat, amit mögé tett, az eszméletlen munka volt az elmúlt hét.
1: Tehát te úgy ítéled meg szervezőként, hogy ez nem volt veszélyesebb semmivel, mint egy másik ilyen jellegű rendezvény.
5: Nem. Mi felkészültünk. A mi részünkről biztonságtechnikailag minden szabálynak megfelelően mi felkészültünk. Ez Travis Scott. Erről szól. Bárki felmegy a social médiájára, beüdöd a TikTokon, ugyanilyen videókat fogsz látni. A fesztiváljain is, ami sima koncert. Ez egy más koncepció. Most ugyanezt megcsinálja ma este Izmirben. Ahogy én láttam, hogy Magyarország legismertebb előadói influencerei mind jól érezték magukat a
2: posztjaik alapján. Ezt most ki fogjuk meríteni, ne aggódjál, mindjárt hívjuk Deniszt, aki ott volt szintén a VIP-ban, azt majd megmondja nekünk.
5: Na, nagyon kíváncsi vagyok, mit mondanak.
2: Láttad őt esetleg üvöltve, hány csak még miért felhívjuk? Volt valami, amire kitérhetünk?
5: Sajnos nem.
2: Na jó, mindegy, akkor ezt most ki kell nyomozzuk. Ez van. Roland, okay.
1: köszönjük szépen, hogy szervezőként megszólaltál. Van vehemencia benned, haver, az biztos. Úgyhogy...
2: Egy citromfűteát javaslok, és kevésbé monyókás előadókat.
1: Köszönjük, szevasz, hello.
5: Köszönjük, sziasztok.
1: Mit is mondhatott volna, ugye ilyenkor ezt szokott jönni, hogy szervezőként, hogy mindent megcsináltak.
2: Nem gondoltuk annyira.
1: Nézd, abban igaza van, hogy ez a csávó, ez a botrányaitól hangos, tehát ezt azért lehetett tudni, hogy ez ilyen lesz.
2: Az igazi botrányokra vagyunk kíváncsiak, Feri.
1: És azt szerinted az az ember, aki már itt várakozik.
2: Így van. A szakértőnket kapcsoljuk. Bejutott egyáltalán? A 11. kerületbe, egyenesen.
1: Denis, hello, jó reggelt!
6: A szép jó reggel, gyerekek. Mi a helyzet?
1: Képzeld el, hogy nem UFO-val kapcsolatosan hívunk, pedig azt tudjuk, hogy az nagyon megy az a rész. De állítólag te ott voltál a Barba Negrában ezen a koncerten.
6: Ott voltam. Figyelj, elmondom nektek, a legnagyobb probléma az volt, hogy a gintonikus pohárban 4 étkocka helyett 3-at adtak. Én a VIP-ben voltam, onnan fentről semmit nem éreztünk, nem érzékeltünk. A rákfarokhoz nem volt annyi szósz, ennyi, tehát ezek voltak ide a legnagyobb problémák.
2: Igen, már is a 12 perc, ez jó volt? Élete 12 perce volt, Denis?
6: Én megmondom őszintén, nagyon nagy Travis-fan vagyok, és az volt, hogy eleve órákat késett, ahogy így a időérzékem kicsit elcsúszott, de úgy próbáltam felmérni.
2: Most a 3 napok miatt tűntek.
6: Igen, az mivel furcsa volt, de hogy utána az volt, hogy egyszer csak megjelent a színpadon, és tele nyomták füsttel az egészet, egy kapusztiba érkezett, tehát akár még lehet, hogy más is lehetett volna.
2: Nem lehet, hogy ez
6: te voltál? De nagyon nem is látszott, hátulról látszott az ember, de amikor eltolt, nem tudom, 4 számot, akkor tényleg úgy ott a teljesen felrobbant a hely. Tehát azt, hát elnyomott, eltátogta szerintem a saját számaira tulajdonképpen,
7: és akkor ilyen, hát ilyen 10-11 perc után így el is tűnt.
2: Tehát aki elment pisilni mondjuk az elején, akkor annak annyi volt, nem?
7: Hát konkrétan igen, tehát hogy ez tényleg 10 perc
1: volt. Én akartam kérdezni, hogy hogy kerültél te a VIP-ba, de itt a hallgatók, nem a hallgatók megírták, hogy banánpárlatot kóstoltattál.
7: Ja, ilyen itt egy kis promóciát.
3: Mini szoknyában.
2: Ugye már, Denis, térjünk a lényegre, milyen mocskos dolgok voltak a VIP-ban, kikkel bulisztál, mi történt?
7: Ezen a távon előfizetően nem kapcsolható.
3: Mindent tudni akar. Denis nem spicli.
7: Kultúrált brigád volt, figyelj, zenészek, sportolók, tök jó el voltunk.
2: Csókolóztál valakivel?
7: Nem, hát a feleségemmel, de az van délután, de ő most nem volt.
1: Mert azért estére nem vitted magaddal, mi?
7: Estére nem. Sikerült egy 4:30-re hazaérnem, igen, és akkor 7:30-kor már mehettem amúgy gyereknapra a körhintás ülszönyét, én igazából nekem tegnap voltak nagyobb problémáim, de hogy teljesen jó volt, és meg ahogy mondta ez a srác, most hallottam azt a szervezőt, hogy ez tényleg egy ilyen iszonyat botrány, és hogy az mindenhol ezt tolja. Igen, ez nehéz lehetett lentről, ugye, hogy tényleg ott várják a nagy formát, és akkor nem sokat szerepelt, de igen,
2: akkor téged nem érte ez csalódásként? Fel voltál készülve arra, hogy csalódást fognak neked okozni?
1: Hát meg a rákfarokért ment, az meg volt.
7: Koncertje volt.
3: Betettek nekik egy Travis Scott CD-t, és akkor elbújtak.
7: Igen. Én nagyon éltem, én nagyon jól éreztem ott magam.
2: Denis, azt mondja, nekem, hogy a Beethoven szerinted ezt barterba csinálta, vagy van valami? Én együttműködés.
1: De ő helikopterezesért csinálta.
2: Ez annyira durva, hogy helikopterre hozták, de oda szállt le oda a kocsit mellé, vagy nem, hol tették le?
7: Mi később érkeztünk, de hát a Hofi nagyban van, ő is nagyban van. Meg nyilván nekik ez nagyon nagy lesz lehetett a fogánya, hogy azért a Travis-szel egy színpadon, épp hogyha nem is ugyanabban az időben. De figyelj, maga szerintem a hangulat az tényleg jó volt. Ők letolták, kimaxolták, szépen megcsinálták, aztán igen, Travis meg egy nettó 9,5 perc után ő hazament. De hát,
1: a másik két koncert az jó volt, nem?
7: Igen. A Pogánál csak a végére értünk oda, de Beethoven, meg végig ott voltunk, és jót adott, meg szerették. Úgyhogy igazából összességében tényleg gyerekek, én nem tudok rosszat mondani ez a helyzet.
3: Vannak kompromitáló felvételek a telefonodon, amire másnap reggel csodálkoztál rá?
7: Hát vannak, de régről inkább.
2: Ezek inkább a Parácsosvári Dumafüred Fesztiválon vannak.
3: Vannak-e kompromitáló felvételi Eszterről?
1: Igen, de azt nem lehet megmutatni. Jó, Denis, tehát azt most már tudjuk, hogy a VIP-ban az élet szép. Köszönjük szépen.
2: És a pogácsapuák...
7: El lehet az éveget ágatni.
1: El lehet, nagy nehezen. Jó van. Na, békén hagyunk, pihengessé szépen. Jó?
2: Feküdj vissza, sajnáld magad, puszi, hello.
1: Feküdj vissza, mert még baj van. Szevasz, hello.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Baby.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben, az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor is kialakulhat. Több felé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na, ha várjatok. Itt vagyunk 6 óra után 17 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, jó reggelt. Hello, Feri. Jó reggelt. Hello, Bello. Igen, itt nagyon fel vannak hangosítva a fülesek, gyerekek. Ez, itt valószínűleg DJ-k ültek, vagy dolgoztak, vagy valami volt, de ez
2: itt
1: erős.
2: DJ-k ültek.
1: Itt DJ-k ültek. Valódi DJ-k.
2: Itt DJ-k ültek. Érezzük az illatukat.
1: Igen. Már csak 17 nap, 19 óra, 43 perc, és nyári szünet, köszönjük szépen, ez 200 valamennyiről indult. 200 valamennyiről indult, és 17 nap lett, gyerekek, így állunk jelen pillanatban. Mi a helyzet Lackóval? Hol?
3: Hát?
1: Érkezik? Jobban van?
4: Hol én vagyok.
1: Hol? Sehol?
4: Sehol.
1: Gyulgad?
4: Nem tudom. Tudja, hogy bejön?
3: Beteg volt. Hát szerintem így ki tudja számolni, hogyha tegnap nem ő volt,
4: tegnap
3: akkor ma
4: nem
3: ő.
4: Én voltam.
3: Akkor várjál csak, akkor ma se én leszek.
4: Én komolyan aggódom a Laci miatt, hogy az éles stílus, amiért egyszer valaki elrabolja.
1: Itt van, Lacko, megjött ő is.
3: Hogy bárkinek szüksége lenne Lászlóra.
4: Nekem nem szüksége lenne Lászlóra
3: de
4: például.
3: De úgy igen. De otthonra azért nem kéne.
4: Hát miért ne kéne, Lackó? Az a legfontosabb tulajdonság egy otthonnak, hogy van benne egy Laci.
1: Igen, de megjött itt van, úgyhogy teljes a brigád. Gyerekek, 268, innen indultunk, így van. Kaptuk SMS-ben.
3: Ja, megírta azt is.
1: A javítás 268, így
4: Zsülci,
1: van.
4: Hozzá nekem egy zsírtalanított az egeremre, mert valaki egy pizzát elfogyasztott az égteste, úgy látom.
1: Durva a dolog, ami van? Igen?
4: Nem tudom, ki csinálja, random, itt szokott ülni valaki, aki kis zsíros kezével. És szerintem, hogy esznek, vagy ilyesmi.
3: Hát megéhezik éjszaka az ember, érted munka közben.
4: Értem, az kicsúszik a kezembe az egér.
3: Gyere, Zsül, takaríts!
4: Bocsánat, köszönöm. Na mi van, apa? Nagyon izében na, vagy.
3: Mi a csendben vagy?
4: Ki vagy, fésülködve?
3: Kifáradtál?
1: Ez most sűrű a dolog.
4: Én szeretem, amikor Balázs úgy csinálják meg, mint hogyha egy budai építési vállalkozónak lenne a legkisebb fia. Tudod, hogy beleszületett a jóba. Beleszületett a jóba, látszik rajta, a pórusaiban is pénz van, nézd
3: meg. Tudja viselni?
4: Így van.
3: Tudja viselni a fiú?
4: Sűrű, jól kinéző frizurák.
3: De most mi a 3000 fontos felsőjére gondolsz?
1: Mi a durva,
4: mi
1: igen.
4: A durva? Tehát ez a durva?
1: Azt hiszem talán...
3: Ahogy kinéz.
4: Igen, az összkép. A napbarított...
1: Na jó, hát gyerekek, az nem a forgatás.
4: Az alap.
1: Igen. Ez a szakár, ez most megmarad, úgy döntöttem. Igen, csak fazonra van vágva, úgyhogy a forgatáson így marad.
4: Nice.
1: Meghagyjuk ilyenre.
3: Nem szóltak érte?
1: Nem, mondták, hogy maradjon. Kérték külön, hogy maradjon, úgyhogy így marad. Talán ez lehet nektek egy kicsit furcsa. Meg az, hogy itt vagyok, ugye nyerőt forgatok, ez a nem nagy titok igazából. Utolsó évad, úgyhogy...
3: Jó párok, nagy sztorik, nagy élvezet!
1: És forgatunk nyerőt is. És emellett forgatunk nyerőpárost is.
3: Csinálgatjuk, rakjuk össze.
4: Én szeretem nyerőpárosban, azt, hogy vannak benne feladatok, amikor így igazán kimozgatjátok őket a komfortzónájukból.
1: Volt, tegnap már voltak feladatok, ez még ilyen
4: a bányában
1: csoportos.
4: Ott voltatok?
1: Nem a bányában vagyunk, és ez nekem nagy színfájdalmam. Nem a bányában
4: mi
1: vagyunk.
4: A bányában kiraktak
1: minket, másfél évre lezárták a bányát.
4: Amíg az anyagiakat nem rendezik, vagy
1: nem, kézzel,
4: a magyarosodási eljárások?
1: A dűne kettőnek, vagy dűne háromnak odaadták valami sok pénzért a bányát, és azok egy vagy másfél évre le is foglalták az egészet.
3: Másfél évig forgatnak egy filmet.
1: Csak lefoglalták, és majd jönnek.
3: Ja, hogy majd jönnek.
1: És készenléti díjat is fizetnek, és addig megberendezik, és aztán napi forgatási díjat is. Szóval, hogy kiraktak minket a bányából, úgyhogy ez nekem nagyon fáj.
4: Ha ezt tudom, hogy egy bányában ennyi pénz van, hogy nem csinálsz benne semmit, és csak jönnek majd az RTL klubosok, meg a dünések.
3: Hát ilyen bányaügyből nagyon sok osztalékot vesznek ki emberek.
4: Hogy ez fut?
3: Hogy szerintem jó biznisz, ahogy most olvastam.
4: De vennék egy aprócska bányát, mondjuk egy nem olyan nagyot. Egy légópince és egy bánya közti bányát. Egy kis bányát, igen. És hogy akkor már például tagja leszek a bánya nagykövetségnek?
3: Szerintem nem, azért ahhoz nagyobbat kell ugrani.
4: Karácsonyi bulikra meghívnak azért
3: kell lennie. volt főnökséghez.
4: De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szűk piac. Tehát vannak mondjuk ketten rajta, vagy hárman. És akkor, hogy akkor megérkeznek, akkor ez csak számítana, nem? Vagy,
3: Harmadiknak?
4: Harmadiknak, igen. Na jó, mindegy, körülnézek.
1: Nem értem, miről van szó, de nem baj, eddig esetben csak a dolgoztam, nem. Hogy mi a helyzet, hogy felvegyem itt a fonalat. Mi volt tegnap? Jó volt? Ügyesek voltatok? Rendben volt?
3: Én élveztem, jó két volt a csaj, két csaj. Igen, jó volt.
1: Szexi hétfővel indultunk?
3: Hát két annyira csaja. Nem lett szexi, hogy amennyire számítottam.
1: Rendesek voltatok?
3: Megírtam a közös csoportba, hogy régi álmom két nővel csinálni egyszerre a rádióműsort, úgyhogy de jó volt. Jó volt, ügyesek voltak, aranyosak.
1: Jól van.
4: Én már abban a korban vagyok, én már csak nézem, hogy a másik kettő csinálja.
1: Az is elég.
3: Jó, az a baj, hogy én is ebben a korban vagyok. Na akkor mi van?
4: Most akkor kinézés ki, akkor Juliska, csinálj meg, nézzük ezzel.
3: De látod, hiányoztál az embereknek, megjöttél te nyomorék.
1: Na látod, köszönöm szépen, ezt még nem láttam, de nagyon, nagyon kedves, ez jól esik, igen. Azért valaki, hogy tegnap kirakott a Trollfoci vasárnap egy kommentet, látom rólam egy kommentet a Trollfoci, és valaki aláírta, hogy látom, még frusztráltak vagytok, mert Balázs azt mondta, hogy nem sok érte volt fejni benneteket a BL döntővel kapcsolatban. Többen lájkolták, törölték a kommentet, plusz letiltottak az oldalról. Úgy látszik, nem bírják a kritikát. Igen?
4: Újszerű információ számodra, hogy nem bírják a kritikát? Már én ezt azért már régóta tudom róla.
1: Hogy a Trollfocisok nem bírják a kritikát?
4: Igen.
1: Tényleg?
4: Igen, mortosak.
3: De eddig olyan aranyosak voltak, mikor hívtuk őket.
1: Hát
3: nem?
1: Sok információ nem volt abban,
3: hogy most őket. Nem volt, de egyébként meg régebben meg ilyen jókat rötyögtünk.
1: Aha. Annyi, hogy ne focival kapcsolatban kell őket hívni. És
3: jó,
1: akkor...
3: jó, mi is tévedhetünk.
1: Persze, de nincs ez a baj, tehát hogy semmi baj, teljesen jó, srácok. Érdemi információt ne várjál tőlük nagyon focival kapcsolatban, de teljesen jó, tehát hogy nincs ez a baj, meg

0: 70-es falon. Mert igazából.
1: Biztos volt, aki nem szerette, tudod, ez mindig más.
0: Ez benne van, ja. Nem,
1: nem tudunk olyat csinálni, mint veled, ennyi.
2: Azt mondják, hogy tök jól el voltunk, ezt te meg a két lány.
1: Picsogtam, vagy mi? Hogy emlékszel?
2: Nem tudom, Feri, ezt is miért veszed magadra, érted?
0: Így van, abszolút. Jól
1: még
0: van.
1: Azt lehet ilyenkor csinálni, hogy petíciót nyújtotok be, hogyha nincs a Balázs, akkor mi se legyünk. Mi ezt tök szívesen megcsináljuk.
0: Az a durva, elmondom nektek, én fél nyolcig hallgattak, és jó volt, és lesz egy pár ilyen akkor.
2: Tehát, hogy ja. Ennek fényében a héten már nem találkozunk.
0: Sokkal jobban lehoztátok.
1: Mi van? Most egy csomóan szabadságra mennek mindenki. Nem, csak Laci, mi fogunk itt ketten állni, meg az Annácska, meg a Zsül.
0: Én megszoktam, hogy bárki hiányzik, én mindig vagyok. Ugye, vagy te mész, vagy Eszter nincs, vagy Juli van. Tehát valaki van, de én mindig vagyok. És itt én hallgattam, és azt mondtam, hogy fuck.
1: Elmegy ez. Nem olyan, elmegy.
0: Ez jó. Működik. Fél nyolcig tudtam hallgatni, utána nekem is forgatásom volt, és mondtam, hogy ez jó. Tehát ez jó, gyerekek. Úgyhogy akkor jelezném a napokat. Jó?
1: Csütörtök és péntek már most, nem?
2: Örülök, hogy végre szentelhetek egy nagyobb adásidőt a menopauzának, mert szerintem itt az idő, hogy beszéljünk a komolyabb témákról. És így az egész elmen egy olyan, hogy itt ülne rettegve Feri a sarokban, tudod, hogy kötés minták között.
1: Igen, hogy igen. Ilyen sztorik jönnek igen. Még.
2: Ma DIY-ozunk, Feri, kursolj!
1: Ragasz
2: és legyél csendben!
1: Network tanfolyam élőben.
2: Így van. Majd nagyon sok Facebook élő fogunk adni, ahogy Feri várja össze a patchwork darabokat.
0: Jól teszitek. Hétvégén Kirizsi 100-as teljesítmény volt. Gratulálunk. 24 óra alatt 100 kilométer, igazi kapuzárásos program. Titeket nem érdekel, én megcsináltam, mire vektem.
2: Tudod, mikor tudnék menni 24 órát 100 kilométert? Hogyha fennakadnék egy kamionnak a rácsán, a hűtőrácsán, akkor tudnék menni 24 órát 100 kilométert.
0: Nem is értem azt. Ez nem nekünk van kitalálva.
2: De akkor az tulajdonképpen futás.
1: Hát egy erős gyaloglás.
0: Erős séta.
1: Hát erős sétával nem tud lehozni.
0: Hát de mennyi, az 5 km per óra valahogy így jön ki, nem?
1: Igen, mondjuk akkor igen, akkor nem... benne vagy. Ja.
2: De akkor az lefelé menet van?
0: Le is fölfele.
2: És üldöznek.
1: Igen, és gurítanak.
2: Üldözve gurítanak, igen, ezt tudom elképzelni. De én akkor a végén, hát nem tudom.
0: Én se érzem, megmondom őszintén, sok minden vonz, mint helyszín, meg utazás, de a Kinizsi 100 az nincs az első 500 között, ami úgy vonzana, hogy én ott erőltetett tempóban lesételek 100 kilométert. Mi az Istennek?
1: Majd 50 fölött jönni fog az, jönni fog.
0: Jönni fog, persze. Jönni fog, 50 fölött jön a vágy, hogy lesétáljak.
2: Hamar a fogunk opossumokat tenyészteni, szerintem, de ezt megcsinálni. Viszont küldjön egy képet a vádlidról. Így utána, előtte utána. Hogy néz ki 100 kilométert a vádlid.
1: Hát meg a körmeid, meg a lábad, meg a... Na.
2: Hát nem a körmém megy.
0: Minden, az hát, leesik, az le is tud esni, persze.
2: De 100 kilométer már elég neki?
1: Elég, szerintem igen.
2: Jó, akkor beszélgessünk már a körömnek az evolúciós hátteréről. Hogy
1: leesés
2: tulajdonképpen...
1: és kinövés.
2: Jó, de mi dolga van akkor a lábúj körömnek? Neki mi a funkciója? Azon kívül, hogy az első nagyobb igénybevételnél elhagyja a hajót.
1: Kapaszkodik. Addig.
2: Miben?
1: Hát te kapaszkodsz vele.
2: A körmöd, de?
1: Igen, aha, a cipőbe.
2: Nem tudom, azon kívül, hogyha kicsit hosszabb meg tudod karmolni vele a másikat a paphan alatt,
0: csak értelme valójában nincsen, igen.
1: Ha belerugsz a izébe az átsarkába, tud tompítani, ha elég
2: azt nagy.
1: Azt
2: én is sarokkal csinálom.
1: Igen? Ügyes vagy. Nem tudom, tényleg, mi értelme van?
2: Mi értelme van a lábújkörömnek?
0: Miért akkor a körmödön miért? Tehát a kezedben mi ugyanaz? Tehát, hogy ott sincs funkció, lent sincs funkció.
2: Azt egy iparágat
1: tart életben. De a körmödet, igen, mert azt egy csomó mindenre jó. Ha van, de...
0: Hát gondolom, ez ilyen evolúciós, hogy karmolják, kapaszkodják, megvéd magad valami ilyesmi, nem? Mint az állatoknál, hogy azért valamiféle ilyen állatból jövő kis szösszenet ott még ott maradt a kezeden. De
2: az hogy van, hogy a konstrukció is rossz. Mert amint egy kicsit elkezd nőni, csak bajok vannak belőle. Vagy fájdalmat okoz neked, vagy másnak okozol fájdalmat, vagy eldeformálódik a cipő miatt, vagy bármi miatt. Vagy akkor, hogyha meg nem lenne cipőnk, és mondjuk túl nőne, mert mondjuk nem tudnánk, hogy kell levágni, akkor meg túl hosszú lenne. Tehát,
1: de hát a köröm mindenféleképpen szar.
0: Annak semmi értelme.
2: Semmi értelme.
0: Igen.
2: Fel fogom terjeszteni.
0: Igen. Kovászos Ubi, motorozás, konditerem, főzés, Kinizsi 100, a férfi evolúciója. Ugye múlt héten megbeszéltük, mitől van kapuzárásod, és milyen jelei vannak, és ott benne volt a kovászos uborka is egyébként, meg a főzés is. Úgyhogy ez van. Ja, erről ezt megdumáltuk. Oti tegnap szivárogtatott pár infót, így van, ez itt igaz, posztoltunk, úgyhogy érdemes ezeket majd követni, megfigyelni. Hogy milyen útvonalak nyílnak meg, hánykor van kapunyítás, elhangzott egy-két fontos információ. Tehát, a 8-ával kapcsolatban, gyerekek.
2: Reggel 9-től már gyülekezhettek.
0: Így van.
2: A hév megállóban. Egynapos hideg élelemmel.
0: Egynapos hideg élelemmel.
2: 50 faktoros naptelje.
0: Így van. Tök jó, tökéletesen jól mondod.
2: Igen.
0: Be lehet menni már a szigetre jókorán, érdemes is, térképek lesznek majd rajzolva. BKK-t hívjuk, gyerekek, úgyhogy... Elhangzott egy-két fontos info. Igen, tehát ez a 7 órás érkezés, ez 10-es bejutás, ezt én mondtam.

0: kettőkor kapunyitás, másik híd is megnyílik, nem csak a K-híd, ott is be lehet jönni. Az egy nagyobb séta, a check-in rendszer lesz majd. Úgyhogy sok-sok minden. Igen, ez egy hatósági előírás, hogy bizonyos tömeg fölött már be kell csekkolnod előre online.
1: Tehát ne próbáljunk meg becsempészni semmit?
0: Ne is nagyon próbáljátok meg, nem is tudtok bemenni sima jeggyel, hanem neked előre ezt el kell végezned, illetve a városban lesznek majd bizonyos pontok, ahol oda tudsz menni, a suta vagy, és akkor ott becsekkolnak téged.
1: Mi a városban, ez olyan, mint amikor a Szigetre árulták a jegyet, azért Deák téren.
0: Ez olyan.
1: Mi ez a DJ? Mi lett ebből,
0: ez
1: gyerekek?
0: Olyan. Itt BKK-BKV sűrítések vannak, és nagy bajok egyelőre. Úgyhogy igen, a városban lesznek felállítva pontok, ahol el tudsz menni jegyedet beélesíteni, ha nem tudod megcsinálni egyedül. Persze, kell.
2: Én a Batthyányi fogok várni rátok, gyertek, majd élesítem a jegyet, lesz nem slag, melegetek van, leslagozlak.
1: Leslagolsz, aztán megyünk igen. Együtt a buliba.
2: Olyan jó lesz, azért lesz nagyon jó, mert már érzem, hogy jó idő lesz, és az, annál semmi sem szebb, mint az első Sziget illat megcsap. A tojtojok és a porszaga.
0: Igen.
2: Az életnek az a salaborsa.
0: Az lesz, gyerekek. Megyünk, jó? Kapunyítási pánik 14, így van. Viszont Zsülci integet, úgyhogy hírek, reklám, mindenféle dolog. És aztán jövünk már is vissza. Itt vagyunk nem sokára.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
6: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
7: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
8: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
5: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
6: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
7: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
13: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
14: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. keresse márka kereskedéseinkben. GQ.hu.
15: Reklámot hallottak.
16: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. Ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan módosításokat. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor is kialakulhat. Több felé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermely.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, gyerekek, 3:48, nem, mi csak 3:47 lesz pontosan. 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Daniel írt egy hosszabb kirohanást. Ez is kirohanást igazából, de írta.
2: Hogy?
1: Hát, hogy nem tudta, hogy rád, hosszú történet olvasd el otthon, de nem beolvasandós, tehát nem érdekes igazából. Már hogy érdekes, csak nem akarom beolvasni, csak láttuk. Nézem, hogy mit ír. Milyen baj, a csapvízzel írja valaki? Ilyen fura SMS-ek jönnek, ma nem tudok úgy nagyon rájuk hangolódni, vagy úgy beleolvasni. A csapvízről volt szó a hírekben, vagy kútból tisztább vizet engedtem a medóba? Írja valaki, mire vonatkozik valójában? Nem tudom.
2: Hát, hogy csúnya víz jön a csapból, de elmondanám, ha csőtörés volt a rendszeren, akkor tudjon ilyen sárga cucc belőle, és Pesten elég sokszor van ilyen.
1: Igen, az, akkor valami nem oké.
3: Rossz a cső.
1: Igen. Öcsény.
2: Hát, vagy valaki befosott a patakba. Ez a másik opció.
1: Az lehet még.
2: Ami ennél sokkal fontosabb, és Feri fejlik fel a figyelmet, hogy érkezett egy nyest igénylő bejelentő űrlap.
3: Nagyon fontos, nagyon fontos történések vannak nyestügyben, ha nincs nyested, most lehet.
2: Így van. Igényeld meg házi nyestedet. Lehet, 4 csomagból lehet választani. Van az alapkábelrágó, ez a kezdőbe lépő csomag. Van a prémium vezetékrágó haladóknak. Van turbókáos csomag. És van éjszakai műszakos, aki csendes, de hatékony.
3: És be lehet többet is x-elni? Tehát kérhetek a turbórágóból, meg az éjszakaiból?
2: Szerintem igen. Engedd meg magadnak, Feri.
1: Igen, láttam, ez egy ilyen bejelentő lap, amit így kaptunk. Hogyha valaki szeretne kérni, akkor ott...
2: Egy nyest
1: ott tud kérni. Gyerekek, elindult a Hisense játékunk? Mi a helyzet?
3: Micsoda! Hát ürül? Persze. Figyelj, nagyon fogod szeretni.
1: Jó?
3: Hát az, hogyha ha egy 6 éves programozna, akkor körülbelül ezt meg tudnád.
1: Azt imádom, minél bújtában nagyon.
3: Állsz, mint egy ilyen papírmasé figura, és az a védésed, hogy eldőlsz valamelyik oldalra.
1: Gyúj, de jó, szeretem. Ilyen Commodore 64 szintű történet.
3: Körülbelül, a grafika az egyen jobb azért, mint a Commodore 64, de maga ez a mozdulat az óriási, óriási.
1: Hát már a négyünk fotója is megér egy misét, ugye nem tudom. Te láttad a fotót?
2: Én nagyon szeretem. Többet igen szalkumás vagyok rajta, mert ugye hát egy fejjel magasodnám a Juli, de hát ez most ilyen.
1: Egészen elképesztő ez a fotó, amit sikerült úgy rakni, de jók a színek viszont, tehát, hogy milyen rikító türkiszkékben, csajok ilyen magentában, vagy ilyen rózsaszínben, de kicsit össze vagytok nyomva, igen, tehát, hogy van egy ilyen...
2: Igen, én egy súlycsökkentő műtéten is keresztül estem, úgyhogy...
3: Igen,
2: hogy...
3: igen. Van, hát van, akinek a magasságát nyomták, van, akinek a szélességét.
2: Van, akinek
3: mindkettőt, igen. Én csak szélességet kaptam, értve... keveselték, vagy kevésbé vagyok széles.
1: Igen, az
2: sportos,
1: egészen.
2: Sportos felkubekó.
1: Egészen érdekesen néz ki. Meghoztam a döntésem, költözök haza Magyarországra. Barbie írta nekünk. Barbikám, Isten hozott, gyere. Ez egy élhető hely lesz, úgyhogy mi nagyon örülünk, ha jössz, de köszönjük szépen, hogy megírtad.
3: Honnan gyűnt, nem írta?
1: Nem írta, ennyit írt, csak így kifakadt egy rövidre, és utána már...
2: Ezt nem látom.
1: Viberen jött. De ez van benne, úgyhogy úgyhogy nincsen ezzel baj. Új a hajad, Anna? Történt valami? Festettél, vagy vágattál?
4: De
1: valami van?
4: Zárva tudom ilyenkor ezért.
1: Nem,
4: igen,
1: de valami van.
4: Igen. Mit csináltál? Kicsi vágva van belőle, meg egy kicsit tudod, ilyenkor rá van egy picit szőkít.
1: Le, azt mondom, új a színe, új a fazonja.
4: Milyen?
1: Jó. Igen. Azonnal kiszúrtam.
4: Jó vagy, tudom, te figyelmes
1: ezeket,
4: vagy.
1: Ezeket azonnal észreveszem.
4: Tudom, tényleg így van. Igen.
3: Hát a lányok, tartsatok össze.
4: Na, jó. Ne.
1: Ezek valamiért kiszúrom, nem tudom miért. Hát csütörtökön láttalak utoljára, vagy pénteken, vagy mikor, és most már kedd van, és...
3: Mert figyelmes vagy a kollégáiddal.
1: Fáj egy kicsit megdicsérni, hogy milyen jó megfigyelő.
4: Most irigyek.
3: Mennyi minden mellett mentél el a 17 év
1: alatt. Nézd, hogy kiszúrom, hogy új a haja.
3: De az Annáit szúrod ki mindig. Tök
1: érdekes. Neked 30 éve nem új a haja.
3: Ez igaz, meg már alig van.
1: De például a
3: zsülét.
1: Na sújtsál már, tudom, hogy a levegőt vesz, figyeld, most fog lesújtani. Vette a levegőt, csöndbe volt. Azt sem, hogy... És most vedd elő a kést. Ide szúrja bordával, hát tessék.
2: Te vagy a kiválasztott, Balázs. Te vagy a fizurákkal süttödő. Senki nem olyan érzékeny és jó megfigyelő, mint Balázs. Ha Balázs nem vesz észre, akkor...
1: Jövök is dicsérek, csak... ez a dolgom, jövök is dicsérek.
2: Csak a hallgatóknak annyit mondanék, hogy itt van Anna egy beszállító fizurával, és itt tudok én csúromvizes hajjal, mert úgy jöttem
1: már reggel megállapítottuk.
2: Egy szót nem szólt, észre sem vette. És azt nem vette észre, hogy itt tudok, mint akinek nem tudom, átzsírozták a haját, de gyönyörű szép frizurát.
3: Valószínűleg azt veszi észre, ha jobb lett.
1: Igen. Egyrészt a szarab, miért szóljak a szarab?
2: De ezt hagyod?
1: De nem. Kézzel, nem ez az oka, hogy nem mondtam semmit. Az az oka, hogy a Feri ezt lecsapta, és úgy indult a megszólalás, hogy neked mi van a hajaddal, történt-e valami.
2: Nem tudod, és megmostam ennyit.
1: És erre te reagáltál is, de most kétszer nem vehetjük észre ugyanazt, érted?
2: Értem.
1: Látod? Tehát ezt...
2: Hallod ezt? Ez,
1: ennyi. Azt Feri észrevette, és akkor én már tovább siklosztam majd.
2: És miért nem veszed észre, amikor Laci meg egy kicsit feljebb állja a frizurája, mint a nézve, hogy tessék, ott van.
1: Azokat a centis változatásokat nem tudom észrevenni.
2: Tényleg nagyon jó a sérőbáró. Ezt tetszik nek az áfolyat benne.
4: Köszönöm szépen a ragyogásomat észrevennétek.
1: Ennyi gyerekek.
3: Mindig ragyogsz, de most még a hajad.
4: Most ennyi még gyerekek. A hajam is ragyog.
1: Hoztam egy kis kedvességet a kedbe. Miért baj ez?
3: Nem, semmi. Csak furcsa, idegen.
1: Egy kis kedvesség így kedd reggel egymás felé. Hát miért baj ez?
2: Sosincs ingyen. Én csak ennyit mondanék. Sosincs ingyen.
1: Ennek ára lesz. Ennek fél tíz komára lesz.
4: Egy presszó kávét.
1: Egy jó presszót ígyünk, így van. A nyers legyen veletek, írja valaki, és a hallgatók, aki itt van velünk. Halló, jó reggel!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Eszter, Feri, Balázs, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt!
3: Hello!
1: Csaba,
2: te nagyon normálisnak hangzó, és ez zavaró számomra, hogy miért vagy ilyen?
5: Megtévesztő, ne bízzál ebbe.
2: De ugye, hogy úgy, tehát te
1: igen,
2: a normatívának lenne magyar hangja, az a tiéd.
1: Igen. Játszottunk már valamikor, Csaba?
5: Nem, soha, mindig hallgatlak benneteket, egyszer, többször is jelentkeztem, egyszer majdnem sikerült, de most a legnagyobb a tét.
3: Csak nem a MotoGP.
5: Feri, ott van a Pannonia a garázsba. 57 éves oldtimer minősítés, restauráltam, kész van, megvan, és apukádnak is volt Pannoniája, ugye?
3: Az enyémnek is, így van, igen. Én még ideig nem jutottam el, hogy elkezdjek restaurálni egyedül egy motort, de mondjuk MotoGP-n azzal azért nem tudsz indulni.
1: Azzal nem.
5: Ott füstölök, égetem a gumiját.
1: Tegnap pont egy ilyen Pannoniát hajtottam, képzeld el.
3: De...
1: De.
5: És,
3: na, van különbség azért a technológiában, mi?
1: Hát a technológia az elég sokat változott, az egyes lefele konkrétan nincsen, tehát csak fölfele vannak a sebességek, nem is értettem, mire megértettem. Sebességbe rakott, de elgurul, tehát hogy az is nagyon fura, és oldalkocsis volt, amivel majdnem felborultunk, úgyhogy... De jó, nagy, 67-es volt a motor, azt hiszem.
3: Tök másképp kell vezetni. Aha. Az oldalkocsist.
1: Teljesen máshogy vezetett, nagyon izgi volt. Jól van, figyelj ide, hát akkor Ferivel gondolom, hogy egymásra találtatok. Csaba, mit szólsz?
5: Jó lenne, megpróbálom, nagyon izgulok, de remélem sikerül.
3: Mondanám, hogy én is, de nem.
2: Figyelj, Feri, úgy lehet bántani, hogyha nem bántod, attól mindig rosszul lesz. Majd meglátod.
1: Igen, valamit ki kell mozgatni őt a komfortzónájából. Mehetünk?
5: Rendben.
1: Mehet. Na tessék, akkor tessék, 3-2-1.
3: Egyedül újítottad föl a pancsát?
5: Közösen, apummal közösen segített, fogta a kezemet, tudod, hogy van. Amikor volt pénzem,
3: akkor tettél bele egy picit.
5: Időből volt kevesebb, ha meg volt időm, akkor meg...
3: A pénz hiányzott.
5: Hiányzott a pénz, igen.
3: Meg is vagyunk,
1: nagyon jó, ennyi volt, ott volt egy hatalmas nagy igen.
3: Miért kell utána dobni? Miért amatőrköd?
1: Hiányzott a pénz, igen, ezt mondtad.
3: Pedig még segítettem is.
5: Nem volt rá pénz. Igen. Nem,
3: na, még ott segítettem is, hogy ne legyen ez, hogy nem volt rá pénz, erre odadobsz egy igent. Csaba, hát de tényleg.
5: Nehéz játék.
1: Hát,
3: ez nagyon.
1: Nehéz játék, de ezért jöttél, úgyhogy ez megvan, figyelj, mutatjuk neked.
6: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
3: Na?
5: Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm nektek, nagyon köszönöm. A gyereknek tavaly megígértem. Gyerek, kimegyünk, ott leszünk, nem tudom, hogy, de ott leszünk. Vasárnap nézegettük a jegyeket, mondom, hát autósok, ez még akciós. Hát akciós lett.
3: Na, jól van. Nagyon akciós.
1: Küldjük. Köszönöm. Akkor jó mulatást.
3: Szevasz, Csaba.
1: Ciao. Hello. Igen, ez nagyon érdekes, hogy mész az autópályán, elnézel jobbra, és ott egy MotoGP pálya. Nem? Ilyen teljesen lehetetlen. Ott köröznek, ugye ez ott az elágazás előtt van, 70 nem tudom hányas kilométernél, ott van 81-es, nem tudom.
3: Hát, hogy az északi part felé elindulsz.
1: Északi part felé, ez ott van jobbra. Ott van jobbra, egy nagyon menő kis pálya, és akkor ott idén jönnek megint, tehát az ilyen állandó állomásunk.
3: Tavaly
1: a kezdődött,
3: azt hiszem, ugye? Tavaly volt az első, és akkor most már ezt reméljük, hogy beemelik a naptárba, és mindig lesz.
1: Aha, és
3: szeretik a népek.
1: Felvették a naptárba, MotoGP naptárba, ott vagyunk. Azért az menő. Érdekelne, így ebbe ez a típusú motorozás, kimennék, megnézném.
3: Jegy?
1: Nem, köszönöm. Ja, nem
3: jó.
1: Érdekel.
3: Jó, tehát már nem érdekel.
1: Tudod, hogy semmi olyanra nem megyek el, ami nem érdekel. Tehát, hogy Nem vagyok hajlandó.
3: De most mondtad, hogy érdekel ez a típusú motorozás, kimennék megnézni.
1: Nem, azt mondtam, hogy milyen érdekes, hogy mész az autópályán, és egyszer csak jobbra ott van egy motoros pálya, hogy úgy olyan közel lett hirtelen, hogy megépült.
2: Szinte sokkoló.
1: Szinte sokkoló, hogy oda építettek, és hogy megkaptuk, és hogy van egy MotoGP-nk is egy Forma 1-en kívül. Úgyhogy...
2: Én tudom, hogy Velencén is épül most egy jó kis motoros pálya.
1: Benne a mederben.
3: Hát sajnos úgy állunk, de tényleg.
1: Van még víz?
3: Á, nagyon kevés.
1: Kevés, gyatra?
3: Óriási baj lesz, óriási baj lesz. Most a hétre, meg egyébként néztem, egész júniusra esős ízét ígérnek.
1: De az tök jó.
3: Esős hónapot. Na jó, mi volt? Tegnapra esőt ígérnek.
1: Na jó, hát az
3: tudod,
1: nem
3: mi történt?
1: Igen, az nem volt
3: köszönjük
1: erős.
3: Köszönjük szépen. Na most ettől nem lesz tele a tó. De most jönnek a nagy emberek, a nyíregyházi nagy ember, a környezeté felelős.
2: Gárdos úr?
3: Gárdos úr jön, és akkor leül beszélgetni a
1: tóval. Polgár. Magával a tóval.
3: Egyébként az lenne jó, ha leülne, és azt mondja, legyél tele.
1: Ő a tósutogó. Állítólag beszél a tóval. Érti a tavak nyelvét.
3: Mert az nagyon nagy lenne, de sajnos csak a polgármesterekig jutott el egyelőre, az azt hiszem ma lesz az, az egyeztetés, és akkor reméljük, mert egyébként van rá megoldás, ez a Dunavíz átvezetés, csak hát gondolom, hogy sokba kerül, mert itt én környezeti tanulmányokat kell végezni, de nagyon szorítunk, hogy legyen víz.
2: Igen, mert azért a Dunavíz meg a Velencei tóvíz az nem az a fajta.
3: Annál,
2: az.
3: Igen, annál minden jobb, mint
1: igen, lassan mostan. Nincs, hogy a Velencei tóvíze.
3: Igen, tehát valójában, ez nem létező fogalom.
1: Ez olyan, mint a málna szörp, tudod, hogy idő után sokszor töltött föl vízzel, eltűnik belőle a málna, tehát ebben már nincs nagyobb Velencei víz. Ezt már bármivel fel tud tölteni, és akkor lesz benne valami.
2: Nem lehet hozni egy nagy ilyen jégsapkát valahonnan? És akkor azt
3: tenni? Nem rossz ötlet, csak nem tudom, hogy vontatjuk át.
2: Vagy dideregnek a békák addig, amíg felolvad.
3: Nem baj az.
2: Hát egy nagy helikopterrel, beemelik, aztán berakják.
1: És napról napra látni, hogy tűnik el, persze. Tehát hogy így megy el a víz.
3: Hát, ugye, időben, meg hogyha melegebb lesz, ha fúj a szél, és mondjuk olyan 30-35 fok van, az napi másfél centi. Másfél
1: igen, kettő. Annyit párolok.
3: Most van 60 valami, 60 centink van?
1: Hát és ugye az, hogy a kiszárad a meder, oda elkezd esni, az nem egyből vizet képez, hanem az még megy le a talajba, tehát hogy az még idő, mire abból följön és víz lesz. Hiába esik az eső, az a talaj
2: elszíve. Ki kell fugázni? Ki kell fugázni?
1: Most fugázzák. Ki kéne fugázni? Alsó vízáró réteget rá kéne rakni a tóra, aztán hadd menjen.
3: Körbe már körbe fugázták, nem tudom, hogy mekkora ötlet volt.
1: Igen. A tó fideszes volt, buknia kellett.
3: Ja, ja, persze, hogy ez persze. Így.
1: De komolyan küldi, Smiley-el nélkül elküldte, lefelé görbül a szájjal. A tó fideszes volt, buknia kellett.
3: Nem volt az egész fideszes.
1: És a Balaton az milyen? Balaton az milyen? Az mi hazánkos, vagy az Tiszás? És mi a Tisza? Mi a Duna? Hogy van, hogy egy tó fideszes?
2: Hát ha valami fideszes, akkor az a Balaton. Tehát ha van olyan tó, ami fideszes, akkor szerintem. Nem? Tehát, hogy...
1: Hát inkább fogalmazunk úgy, hogy NER mindent megtett, hogy tönkre tegye. Ettől ezzel a maga tó, igen, sajnos nem fideszes, de a környék beépítéseivel a NER ott mindent tönkre tett, amit tudott, úgyhogy...
2: Hát elég kemény. Nem tudom, hogy észrevetétek, hogy kicsit megdobta a mostani szezon a hát eladó ingatlanok számát a Balaton környékén, de csak másfél milliárdos és egy milliárdos kis nyaradók vannak.
1: Na, igen, szöknek a fiúk, hogy mi történik.
2: Én nem tudom, de fogalmam sincs, hogy ez árfekvés, tehát nem tudom, mit kell csinálni az, hogy az embereknek legyen egy milliárd forintja, de hogy nyaralóra az kemény, nem? Tehát...
3: Mert akkor valószínűleg van mondjuk Pesten egy 2 milliárdos házad, igen. 1 milliárdos nyaraló.
1: Nem feltétlen, egyébként azért nem feltétlen, mert hogy ez ennyi lett. Tehát, hogy ez a kézzétek el, hogy egy 50 milliós balatoni nyaraló, ami 10 éve mondjuk 50 millió forint volt, az 300-400. Ha neked 5 éve volt egy, vagy 10 éve volt egy hát 100 kettő, milliós hát, nagy házad,
3: az azért
1: vagy 150,
3: nem lett 1 milliárd.
1: Ha 1 milliárd nem is, de mondjuk egy 6-700 millió igen. Tehát az elmúlt 10 évben ilyen 8-szorozások voltak. 50 milliós házak
2: ez
1: vannak,
2: 4-500. Ez zajlani amúgy?
1: Szerintem ez most áll meg, és most fordul. Ahogy egyébként az egész ingatlan piac lassul hűl ki, és lesz egy fordulás.
2: De a csomag,
1: a Komolyi tópartján, az már vetekedik azzal az árral, és azért a Balaton nem a Komolyi tó.
3: Szóval, szép az, azért, tehát de nem az.
2: Mondd, hogy 4 millió dollárért vennél egy balatoni nyaralót, 4 millió dollárért, mert mit veszel Amerikában?
1: Hát a Konghát Spanyolországban megveszed fél, nem tudom, Ronda falut. Tehát önmagában nem 1 milliárd volt, csak 1 milliárd az értéke a túlfűtött balatoni ingatlan piacnak. De azt te nem annyiból építetted nyilván, csak most megháromszorozódott az ára a nyaralónak is.
3: Na jó, de hát akkor mondjuk nem is, ugye a pénz értéke is más volt, amikor ő vette 150-ért.
1: Teljesen más jelentett, így van. Ja, abszolút, igen.
3: Az akkor a 150 milliós balatoni nyaraló, az ugyanaz volt, mint most a 600 milliós.
1: Igen, értéke. A pénz értékehez képest abszolút.
2: Hát
1: igen.
2: Az a baj, viszont ugye keresni meg nem annyira, nem könnyebb annyival, mint amennyivel.
3: Hát
2: igen, sőt. Igen. Hogy nem érzem azt, hogy az ipariba lenne. A másik, hogy van a Budapest ingatlan piac, ami szerintem meg ugye azt mondják, hogy ez hogy nem fog megállni ott, ahol most van. De már most is iszonyatos magas árak vannak. Ők ez hogy lesz?
3: Hát most azt mondják, hogy lejjebb fog menni, nem?
1: Lesz egy visszarendeződés, igen.
3: De annyit sosem rendeződik vissza. Nem fog
1: tud.
3: Visszamenni.
1: Tehát ez a háromszorozás, ötszöröződés, ez nem tud visszarendeződni oda. Tehát ami volt 5 éve mondjuk a második kerületben, egy 70 négyzetméteres lakás volt, 70 millió, az most 200, az nem lesz újra 70. Azt mondják, a következő 10 évben még egy duplázódás benne van.
3: Tehát, hogy hova?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy hova. Hát ebben nagyon sok minden benne van. Egyrészt értéktároló, kettő külföldi befektető, kínaiak, oroszok, tehát itt nem csak a magyar vevők, nem ők nyomják fel az árakat. Világviszonylatban és európai viszonylatban még az ötszöröződés hatására is még mindig olcsónak számít a külföldi befektetők számára Magyarország. Hát már nem annyira, mint mondjuk
3: de
1: 5 éve.
3: De egy magyar 25 éves hogy fog venni, gyerekek? Négyzetméterenként 3 millió.
1: A kínálatkereslet az soha nem arról szól, hanem az, hogy akinek van pénze, az sajnos nem a magyar fiatal, nem tudja már megvenni. Valójában lehetetlen új lakáshoz jutni. Hát bérlakás építeni kéne, tehát lehetne ezen változtatni. Csak kellene egy 10-15 éves vízió és egy olyan program, ami ezt mondjuk kicsit segíteni. De egy duplázódás az a következő 10 évben még mindig benne van, tehát még mindig nem rossz befektetés az ingatlan, vagy az ingatlan alap, még simán duplázódnak az árak. Az milyen durva, hogy megötszöröződ...
3: Csak a főváros, vagy mondjuk nálunk?
1: Hát ez a vidéki piacot azért kevésbé ismerem, megmondom őszintén, nem tudom.
2: Hát figyelj, a vidéki piac is nagyon jól áll, ilyen szempontból, jó magasra vannak az ingatlan árak. Ennyire egy házat tudom nektek összehasonlítani Budapesttel, és általában mindig az volt a váltószám a fiatalságomban, hogy egy budapesti belvárosi kislakást, tehát egy szoba nappaliért kapsz Nyíregyházán egy kertes házat. Ez volt így a váltószám.
1: Na, de onnan naponta bejárni kicsit húzós. Tehát, hogy,
2: azért meg lehet próbálni. Főleg most, hogy az M3-as felújtják folyamatosan.
1: Szerintem hamar ott vagy. Háromkor elindulsz ötre, ott vagy hétre ledolgozod, 8-kor elindulsz vissza. De lehetett nekem, csak egy kicsit macerás, igen. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, milyen sokáig beszélhetünk. Egy perc a pontosan 7 óra, közlekedés, játék, témák, minden lesz. Úgyhogy itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
6: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
9: Autóüveg Pilkington!
10: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
11: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tigo 8, és minden kilométert imádtam.
10: Tényleg ennyire jó?
11: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
10: 1%? Ez egy valóra vált álom.
11: Cherryfehérvár.hu.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is.
12: A csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben! A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
17: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
18: Reklámot hallottak.
14: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Reklám.
19: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
20: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
21: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi ma is sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio.

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%. Könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, gyermekprogramok, borkóstolók és szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Könyv, Bor, Jazz fesztiválon június közepén Balatonfüreden. A gyermekeket június 13-án szombaton a Tücsök zenekar koncertje várja. A fesztivál ideje alatt könyvvásár lesz a Blaha utcában, a könyvbemutatókat pedig dedikálások követik. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek. Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek. Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor is kialakulhat. Több felé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 7 óra után 13 perccel. Kedv van, gyerekek, és igen, és jön az eső holnapra. Itten Armageddont jósolnak.
2: Csepereg az eső.
1: Az holnap, nem is csak csepereg, holnap szakad majd. Nagy esőt mondanak, és egész igen, egész hétre ilyen kis változékony, októberi, esős, szeles, nem tudom mi van, egyelőre nem akar ez a, akaródzik ez a nyár
2: megérkezik. Azért van, mert közeleg a szabadságunk.
3: A nyárnak már vége van, tehát hogy az volt.
1: Az elmúlt.
3: Időszakban, köszönjük szépen, ennyi.
1: Igen. Nem, azért most ránézve egy picit talán javult, a szerda az valóban csúnya lesz. Utána pénteken megint szombat vasárnap az jó. Tegnap ez még rosszabbul nézett ki, azt kell, hogy mondjam.
3: Jó, a szombat vasárnap. 27 fokkal.
1: Komolyan mondom, én nem tudom, én mindig az iPhone-nak ezt az időjárását nézem. Te másban vagy, tudom, te másban hiszel. Azt mondja, hogy Bali, behúzta, de már az 50 ropit. Nem néztem, gyerekek, szerintem utalta Feri.
3: Így van, gyerekek, azért én korrektül teljesítem ezt. Így is van, úgyhogy én átnyomtam azt az 50-et.
1: Megérkezett?
3: Igen.
1: Revón?
3: A Revón.
1: Egy finom kód!
3: Na, mi van?
2: Sajnos még egy Cindy nevű lány is küldött vissza, hogy
1: pénztem. Gyerek már egy kicsit a segélyre is fér. Itt van, nagyon tetszik a közleményed, vagy mi? Hogy hívják? Üzeneted?
3: Igen,
1: vagy
3: hozzá lehet írni egy-egy ilyen közleményt.
1: Köszönöm, nagyon
3: kedves. Szoktam olyanokat írni neked, hogy kös gyógyszerre és egyebek, amikor tartozom, ezt most egy durvább kifejezéssel illettem.
1: A férfi nemi szerv egyes szem első személy birtokosába tetted, hogy az a tiéd, és ebbetűvel kezdődik, és szomra végződik. Így tudtad konstatálni, hogy buktál 50 rugger.
3: Azért, mert igazságtalan volt, na mindegy.
1: De egyben maradt a főváros, lebonyolítottuk, és gyönyörű volt.
3: Igen, Párizs nem maradt egyben.
1: Nem, azt szétszették.
3: Ja, tegnap átbeszéltünk, ugye, hát Juli óriásit húzott, azt nem tudom, hallottad, azt még nem hallottad.
1: Már nem szerintem.
3: Hát ugye nagyon készültek, mert nekik a kocsma ott van nem messzire.
1: De azt a sztorit hallottam, és lezárták a Stefánia körútját, és senkit nem engedtek sekibe ebbe, azt pont hallottam, mikor elmeséltem. Betárasztak, miről érted, négy napi hidegélelem, alkoholok, minden senki. Seki se beérted.
3: Lezárt utcában kocsmát üzemeltetni.
1: A szar.
2: Hát amúgy ez egy érdekes kihívás hosszú távon.
3: Igen, hogy oldod meg.
2: Igen. De majd oda telepítünk valami rendezvényt, egy DJT after before.
3: Meg az alkohol szerencsére azért nehezen romlik. Tehát igen. Ugye el van egy darab, ez az ital.
1: Igen. De tényleg egyébként egy jó aftert kéne oda szervezni, és akkor megnézzük, hogy ott mi lehet.
2: Hívjuk egy Pákot, és akkor tucsok.
1: Igen.
3: Tucsok.
1: Tucsok, ja, úgyhogy ezt pont hallottam. Na jó, van gyerekek, hamarosan rövidülnek a nappalok, tehát a tél közelít, jó, azért még egy kicsit éljük. Igen, június közepétől fordulunk, de azért még na.
2: Egyen meghívtak egy Midsommar buliba, képzeld el.
3: Ilyen buli?
2: Na. Midsommar. Az azt jelenti, hogy a svédek tartják ezt, amikor nekünk a Szent Iván éjszaka, amikor leghosszabb az éjszaka, és akkor az van ilyenkor, hogy vagy leghosszabb a nappal?
1: Leghosszabb a nappal. Most júniusban leghosszabb a nappal, igen, így
2: igen.
1: Van.
2: És akkor az a lényeg, hogy ilyen virágkoszorúkban a fejünkön, szép nyári fehér ruhákban ugrálunk körbe póznákat.
3: Hát ez egy gyönyörű kép.
1: Én remélem, igen
2: mondtál. Svéd ételek. Abszolút igen mondtam. Abszolút igen
3: mondtam.
2: És hol
3: van, egy Svédországban kell menned?
2: Ez a svéd nagykövetségen lesz.
3: Nagy ember lett, oda
2: néz. Nagyon érdekes, hogy felkerültem a listákra.
3: Rázskó Eszter tényező.
2: Nem, régen is hívtak ki, de itt mindig nagy rendezvények vannak, a svéd nagykövetség, ez egy jó hely. És a lényeg, hogy most megfonatom a koszorumat, azt majd ott fog ugrálni mezitlában a nagykövetség fűvébe, akarják, nem akarják is, ez lesz.
3: Fehér ruhád van?
2: Van.
1: Az nagyon menő.
3: Nagy hópehely.
1: Igen, ez a fehér éjszakák, ők ezt úgy hívják. Ja, abszolút. Van egy horrorfilm is, ez a címe, svéd horrorfilm. Oh. Igen.
3: Nehogy az legyen belőle.
1: Mit szom már ez a neve?
2: Ez az én életem, Feri, nem a ti élet, úgyhogy ebben nem lesz horrorfilm. Köszönöm szépen. Irigykedem. Ott irigykedj a bajszod alatt. Úgyhogy ez, nem beszélek veled.
1: Jó, ennyi azért volt. Fotókat, élménybeszámolót kérünk, hogy ott egy ilyen habruhában ott ugrabugrálsz.
2: Nem vagytok jogosultak ilyesmire, az a helyzet. Volt egy pillanat, amikor
1: elhittem. Több is koszorúval a fejeden ott ugrabugrálsz, a Midsommeren, a fehér éjszakákon, a svéd nagykövetségen, azért minimum egy fotót kérünk szépen belőle.
3: És miből vonatott pitypangból?
2: Te hallottál valamit? Laci, valami beszűrődik, valami zaj a mikrofonban vannak. Nem tudom, mi lehet ez. Szóval a lényeg, hogy egyszerű ételek lesznek, gondolom sok kaporra is azt lehet számítani, és én kapható vagyok ezekre.
1: Ikeás húsgolyó, mélyhűtött torta.
3: Rohasztott hal.
1: Klottyen-flottyen, bútor összerakva. Nagyon, és szűztromming. Nagy, igen.
2: Szerintem azt fogjuk egymás köldökéből szürcsölni. Én ebben spekulálok.
3: Ha jössz még a héten, akkor csináljunk egy... Igen, ha, azért mondtam.
2: If?
3: Egy ilyen előkóstolót, jó neked?
2: Igen, hát nem tudom. Én nem fogok készülni semmivel, hogyha ez a kérdés.
3: Nem, majd mi készülünk neked.
1: Igen, azt mondják, hogy minden országban ünneplik, és hogy pár éve Lettországban volt szerencsé az ünnepléshez. Tehát ez most már nem csak svéd, hanem mindenhol. Nagy partiba mész akkor te itten.
2: Nagyon remélem. És azt mondja, vigyázz ezt egyébként mágiát írsaknak.
1: Egy csicsolinás koszorú jól állna.
2: De mágiát írtad, de te mágiára gondoltál, hogy a mondat második felét olvasom. De most akkor mágia vagy mágia? Mind a kettő érdekel.
1: Abszolút mágia. Hát mágia? Gyűjtenek mágiát.
2: De nem, a svédek a kecskét égetik el karácsonykor, az tök más. Akkor a mágiázás, nem? Aha. Most van mágia.
3: Elégetik, nem megsütik?
2: Hát nem, ilyen, tudod, ilyen szalmakecskét csinálnak. Ja. És akkor azt égetik el, ilyen óriás szalmakecskéket.
1: Jó, minden esetre fotót kérünk, jó? Azért jó, azt szeretném megnézni.
2: Ott fogok ugrálni, és egyesülök a természettel, nem tudom, hogy kerülben a nagykövetség ott, és nyestek fognak járni a nyomaimban, ennyit szeretnék mondani.
1: Nagyon, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, igen. Mági Zoltán is fellép állítok az NK-s támogatásokból, egy nagyobb tüzet készülő is, ő is gyűjteni. Mági Zoltán is fellép, úgyhogy nagyon nagy buli lesz. Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi? Csajok, kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodszor csökken a WC használatnak ideje. Oh. Futóversenyeken bevezetik a női piszuárt.
3: Na várjál.
1: Na álljunk meg egy pillanatra.
3: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon
1: igen?
3: Volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
1: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik meg a lábad.
3: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
1: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
2: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok egy dézsába,
1: egy dézsaszerű valamiben.
2: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
2: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyalárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
3: De
1: tehát...
3: van, ez ajtó. Tehát, hogy érted,
2: bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
3: Csak egy ilyen félkör?
1: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
2: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint, hogy kutya lennél.
3: De lehet, hogy mikor lekucorodsz, akkor eltűnsz.
2: Mikor tudok én eltűnni? Hol tudok eltűnni?
3: Futóversenyre sem mész.
2: De ha eltűnsz, akkor is tudják, hogy mit csinálsz.
1: Tudok-e úgy pisilni, hogy szembe velem pisil egy másik valaki, ki nézd meg a fölsőt, tehát, hogy itt egymások átnézünk. Ezeket úgy kell elképzelni, mint ilyen kabinok tényleg, ahol kilóg a fejed, és... De várják, hogy ülsz rá? Tehát akkor a nő nem is ül rá.
3: Nem ülsz rá, itt ja, te fellép,
1: guggolsz.
3: Igen, oda bemész, mostolod le a bugyit, legugolsz, akkor eltűnik a fejed.
2: Nem guggolnak le.
1: Ott egy kicsit belegugolsz, felállsz és egyből kijössz. Nincs WC ajtó, nem csukod le. Vagy van, amikor a fejed is kín van. Tudsz úgy pisilni, hogy néznek?
2: Szerintem igen.
3: Hozz egy vödröt, Laci,
1: légy. Ilyenkor olyan vagy, mint a kutya, hogy félrenézel riadtan, és így nem mersz a szemembe nézni, vagy a szemembe nézel közben.
2: Nem, közben befelé koncentrálok, hogy ez csak egy pisi legyen.
1: Igen.
2: Ebbe pisiek be, ezt köszönöm, Laci, de ez egy kosár, ami áteresztő, ez a zsák, értem.
1: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. de egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet.
2: Ez így elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
3: ez futóverseny, itt nincs portékád.
2: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
1: Letolod a nadrágot.
3: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
2: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
1: Te miben futsz, esküvői ruhában?
2: Igen.
3: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
1: Síruhában vagy
2: nem,
1: ezek?
2: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
1: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszoárok, kilóg a fejed, belépsz,

0: Tehát nyitva van a teteje, persze.
1: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és ez, tehát ez nem jó így. Ez nem lett jó kitalálva.
2: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
1: Senki ne lássa a picsámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
0: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
1: Hát... attól függ, ha most azt kell eldöntenem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb.
0: De miért más az arcod, amikor pisilsz?
1: Nem vagy tudom, neked, vagy és nem ez... is akarom, hogy kiderüljön. Hát,
0: vagy neked tehát, van egy szégyenérzeted, hogy valaki látod, hogy mindenki pisil, érted?
1: Értem, de hogy ahhoz vagyunk szok, hogy elbújunk ilyen dzsindzsásokba, tudod?
0: Na de miért?
1: Inkább a csalán csapkodja meg a popókádat, mint azt,
2: na
1: hogy...
2: Na de izé, a fővárosban hogy... futnak, most az neked jó lenne, hogyha...
1: Ez önmagában véleményes, jó? Ha a fővárost arra találták volna, hogy fussanak benne, ugye, akkor a trollibusznak például nem lenne létjogosultsága. De na, most jó, visszatérve ehhez, de hogy nem tudom, hát figyelj, én nem érzem ezt.
0: Nem érzed ezt a dolgot? Tehát jó. Legyen az intim, legyen eltakarva, igen. Legyen egy ajtó, húzd be.
1: Most ez egy műanyag fröccsöntött bódi, hogy nagy munka lett volna, hogy még ráhúz egy 30 centit.
2: Tehát, hogy akkor hogy... nem tudsz bemenni, mert akkor lezár.
1: Nem, de itt szerintem... felfelé meg... Érted, hogy...
0: Szerintem itt a gyorsaság van. Belépsz, gyorsan kilépsz, nincs ajtó, nem húzod, nem teszed le, nem kell lehúzni, nem teszed le a tetejét, lecsukod. Tehát ez a praktikum.
2: Hát ugye 3 percről, ez 30 másodpercre csökken a pisilés.
1: Sose tud lecsökkenni a pisilés idő.
2: Dehogy nem, mert ott becsukod az ajtót, bezárod, pisilsz, kinyitod. Na, itt meg csak belépsz, pisi, és már mész.
1: Jó, de akkor ez egy ilyen kamikáze pisilő. Tehát arról van szó, hogy csak egy ilyen...
0: Igen, abszolút.
2: Nem üldögélni mész futóverseny közben a budira.
1: Hát figyelj, én nem tudom, de akkor is lehetett volna ezt jobb. Ezt szerintem ennek tervezési nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy...
2: Magasítsák meg.
1: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg, ott is kukucská befele a nő. Nézi a másikat.
0: Hát nem, hát mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucská.
1: Fejezted már.
2: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
1: Hát az a nő biztos nem futni, mert tudom, tehát 1000%.
0: Na, ha ezt most én mondtam volna, tessék, akkor itt már végem lenne azért, mert egy kicsit testesebb nő állott. Az a nő biztos nem futni,
1: mint oda. Nem a testessége miatt mondom, hanem az öltözéke miatt. Jó majom ember, és akkor együtt mennyi mondanék erről.
2: Majom ember.
0: Nézd meg. Ha én mondtam volna, már lepupisztam volna, érted? Hát ilyet komolyan mondom. Csak ott áll, és nézi a barátnőjét, hogy pisik.
1: Ott áll, pipiske, és nézik befele egy
2: fiúknak.
0: Igen.
2: Ahol az egész hátat kilátszik, meg a fejet kilátszik, az is például, ahogy megy előre az idő, ha érted, és az alkoholfogyasztás, annál könnyebben tudod használni. Mert az elején van benned egy gát, hogy oda kell állni egy ilyen háromszögbe, és oldalról is belátnak, meg látják a fejedet. Tehát az kell, hogy így áll sokat, és akkor utána nem fog érdekelni, hogy kilátszik a fejed.
1: De máshogy szoktál pisilni részegen, mint józanul?
2: Sokkal lazább.
0: Sokkal inkább.
2: Sokkal
0: lazább vagy.
2: Bárhol.
0: Kevésbé foglalkozol vele.
1: Megfogod a melletted lévőjét, és úgy van.
2: Ha kell, akkor két kézzel is fogod. Tehát jobbról balról tudok segíteni.
0: De piszoár vagy siva? Tessék, hogy vagy? Tehát ha bemész egy budiba, és van mondjuk szabad vécé, meg szabad
2: piszoár. Akkor beállsz inkább.
0: Akkor inkább a budi.
2: Igen, de hát ez valószínűleg az ismertség miatt van, nem?
0: Aha.
1: Milyen ismertség, Feri?
2: Hát egy kicsi, nem sok, azért van egy egész kevés, nekem is köszönjük szépen, aranyos vagy. De hogy az valószínűleg amiatt van, nem? Hogy én régebben engem annyira nem zavar.
1: De ez hogy vagy, a Ferit mindenki megismerik, én egyszer nem teszek fel szempillaspirált, azt megkérdezik, hogy én vagyok-e az. Ez hogy van?
0: Nagyobbat változik az arcotok smink és smink nélkül mindenki. Mi átlagosan hozzuk
2: rajta
0: ugyanazt.
2: Nem tudsz már javítani, így jó, ahogy van.
1: Érdekes. Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csemmel vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
2: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus.
1: De mi az
2: vagy.
1: Etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléskel.
2: Nem vagyunk hülyék.
1: De nem.
0: Nem, oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen. De ha kell, átnézel. Tehát, hogy azért nem.
2: Hello!
0: Jó napot,
2: mi ez a csobogás?
0: Hadd magázódjak.
1: De van ilyen, hogy valaki mondjuk nagyon csopog, és akkor oda nézel, hogy az igen? Vagy így, tudod, hogy nincs ilyen? Vagy
0: nincs, szerintem bemész, lefele nézel, kicsit szemérmesen túl akarsz rajta lenni, majd rohansz ki.
1: És fintok a egymás előtt ilyenkor?
0: Nincs ilyen. Szerintem nincs.
1: Nem fintok egy esetben?
0: Nem.
1: De
0: nem,
1: hogy
0: nem,
1: tudjátok?
0: Nem.
1: Azt
0: de
1: mondtátok,
0: mi is
1: hogy
0: lerázzuk a lábunkat, és...
2: Lord, igen!
0: Dehogy is, nem. Gyorsan semmi. Pisil. Semmilyen természetes ingered nincs ilyenkor. Túl akarsz lenni rajta. Hát egymás mellett pisiljétek, neked se lenne.
1: De valahogy valaki a derekadat pisilés közben.
0: Igen, persze, kivesi a fészét meg a tükröt a zsebemből, igen.
1: Nem, csak így tudod én. De nem mindegy, és tényleg van, tehát például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil.
0: Igen.
1: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?

0: Ja, direkt visz magával vizet egy flakonból.
1: Nem, közben. Hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bar nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló.
0: És akkor büszkén körbenézel,
1: hogy ez én voltam. És akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
2: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
1: Akkor ez egy,
2: nem?
1: Ilyen, ez egy ilyen cowboy szituáció?
2: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
0: hát, ha haverral mész, akkor dumálsz.
2: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Hogy haverral van beszélgetés, persze. Uh-huh. Tehát akkor azért a fesztiválokon nagy megfejtések vannak.
1: És a beszélgetés mikor vált át csókolózásba?
2: Nagyon ritkán. Illetve sokszor a férfi vécében, de akkor mindig kijövünk a Ferivel. Ott mi már nem maradunk. Szóval akkor nem szeretjük ezt a dolgot. Tehát a nő ne pisiljen piszuárba, azt mondod. Hagyjátok meg nektek a hagyományos vécét.
1: Én nem akarom a nőtársaimat elvágni attól az élménytől, aki szeretné, hogy az arcát simogassa a szél, meg az arra járóknak a tekintete, az használja nyugodtan ilyet. Én nem tudom magamra ezt elképzelni. Nekem én végután arra gondolnék, hogy ha valaki elmegy mögötted és bekukkant, akkor az
2: mit lát?
0: Ezért nem jár futni.
2: Többek között ez az oka, hogy nem jár futóversenyre.
1: Ez van.
2: A női piszuárok.
1: Most már akkor beszéljünk őszintén, hogy nem lenne a pisilés téma, már maratonokat.
2: Skandinávok, ja, ők akarnak nagyon újítani. Na, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
14: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
16: stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
17: Megérkezett a jövő autója Szexártra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd Vátaszéki út 132.
18: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a győri állatkertben. A győri állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
19: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyur.com oldalon.
20: Új ablakpárkány azonnal? Ne várj rá heteket! Műanyag párkányok nagy választékban raktárról. Vaták Ablakcentrum. www.vaták.hu.
21: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vizes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyoglárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek. Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek. Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor is kialakulhat. Több felé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermely.

0: again.
1: Hey, gyerekek, reggelizés folyik, oda néz béke, és nyugalom 3 perce 3-8 előtt. Ilyen az, amikor mindenki időjárás. Eszik. Ja, időjárást van, időjárásunk van.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
3: Bocsánat, gyerekek, itt közben itt fontos megbeszélések voltak, úgyhogy itt nagy dolgok vannak, be kellett mennem itt a fölök irodájába.
1: Jújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjúj
3: Ez így, ezt úgy, ezt fölhívni, ezt elintézni, ezt kirúgni, ezt megszerezni.
0: Arra találtuk, hogy miért voltál ilyen sok egővécén?
3: Ja, igen, csak annyi volt, hogy cifrára fosta magát, igen. Na jól van, gyerekek, azt nézem, hogy elmondtuk az időjárást, jól van, akkor ez jó, illetve kapura rugás játékkel jelentkezni, Gyuri, de még nem kell, szólni fogunk. Ez a High Sense játék, ezt tudtuk, hogy nagy őrület, mert hogy itt tényleg, tényleg szép a nyeremény, de nem kell, nem kell még. Mikor indul a világbajnokság? Mikorra kell jó tévét szerezzem? Azt mondja meg valaki. Tudjátok? Azt láttam, hogy Messi megérkezett a világbajnokság helyszínére. Ottól megy játszik az argentin válogatott, de mikor indul? Június közepe? Vége?
1: Úgy van!
3: Hívjuk fel a trollfocit, hát ők sem szólják.
0: Közben még annyit, hogy mondják az előző témához, hogy megfejtették a megoldást. Olyat kell építeni, hogy a fejed és a felső tested ne látszódjon, az alsó meg kilókat.
3: Tökéletes.
1: Tök jó. Az alapján csak nem azonosítanak.
0: Egyenlőség.
3: Tökéletes, igen. Júni 11-én indulunk, gyerekek, és júli 19-én, egy nappal a szülinapom után van vége, akkor játsszák a döntőt.
1: Hát sokat nem fogsz belőle nézni, mert ilyen hülye időpontban van.
3: Hát az időeltolódás, így van, persze, így van, Amerikában
0: hánykor
3: azért.
0: Van?
3: Hát ott ugye visszafele vannak, tehát szerintem hajnali meccsekre kell majd számítani, nem? Azt számít úgy, akkor vagyunk, de aztán lehet, hogy azért igazítják Európához is, nem tudom, nem tudom. M4 baleset Ülői felé, ez fontos, ha van még friss, akkor küldjétek 0-23-111-111 az SMS számunk. Ez M4, M0-ás lehajtójánál van, kilométeres a kocsisor, és áll a forgalom. Adél is elküldte, úgyhogy vigyázzunk neki.
1: Dél-Korea, Csehország hajnali 4 óra, Egyesült Államok Paraguay 3 óra, Brazília, Marokko 0 óra, tehát éjfél, Ausztrália, Törökország reggel 6 óra.
3: De valóban lesznek... jó hülye időpontok
1: igen,
3: azért.
1: Igen, de például Kanada, Bosznia, Hercegovina minden elsőpről összecsapását este 9-től tudod nézni, majd 12-én.
3: Gondolom, ahogy haladsz aztán az elődöntő, döntő, nem tudom, 8-at döntő felé, ott megpróbálják azért így az európai nézőkhöz igazítani, nem? Hogy azért ne veszítsék el ezt a nem tudom, 300 vagy 500 milliós piacot itt, ami van. Tehát úgy gondolom, az úgy azért alakul egy idő után. Jó, meglátjuk, nem tudom. Hát fociban nem vagyunk azért annyira erősek. De a tételeinket megrakjuk, jó? Tehát azokat megcsináljuk.
0: Én egy Dél-Korea Csehországra vagyok csak hajlandó rakni. Tehát, hogy
1: mit tippelsz így ránézésre?
0: Nehéz, de szerintem a dél-koreaiak azok fürgék. Ilyen alacsony fürge emberek
1: lehet. A csehek meg söröznek, na?
0: Na, hát igen, nagyon nehéz, viszont hajnal 4-kor ezt mindig akkor ébredek fel elsőre, úgyhogy akkor az jó.
3: Bekapcsolod és azonnal tudod. Uh-huh. Azonnal tudod nézni. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
1: Van ilyenünk?
3: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
0: Én tudom az enyémet.
3: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
0: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállította az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak
1: is
0: a neve.
1: Is picsa.
0: Nem, ez nem a te házasságot, felírt az enyém. És...
1: Csak veszekedés után gondoltam.
0: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava.
3: Ez a
0: Wi-Fi otthon. Ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
3: Ja, a tudás legjava, igen.
0: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
3: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye a
0: telefonodnak.
3: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a
0: tudás... Erdropolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
3: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállást hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
0: Mennyire vicces?
3: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
1: Igen, ki akadt rá erre?
3: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van wifi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszorójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Szerintem erről a hírről mi már beszéltünk, de ez most újra megtörtént. Tehát ez nem egy egyedi eset, mert egy hónapja vagy két hónapja ez már hír volt. De most újra megtörtént, a Bluetooth-ának a bomba nevet adta, és terrorizmus veszélyére vissza kellett érni. Ezt érted?
0: Az elkövető Tom Jonesnak hívták, és...
3: Igen, és a szexbomba. Igen, oké. Okay. Honnan tudják, segítsetek megfejteni, Zsűl, te technikailag jó vagy. Tehát felszállsz a gépre.
1: Ha minden egyes wifi cucc, ami be van kapcsolva, azt te látod. Tehát ha én most itt rákeresek az elérhető Bluetooth-okra és wifikre, akkor látni fogom, hogy a Zsűlnek be van kapcsolva a fejhallgat, vagy ez a fülhallgató.
3: És látod, hogy mi a neve.
1: Akkor én látom, hogy Gyulapod.
3: Na de várjál, ez az eset, ez megtörtént fél évvel ezelőtt egy másik repülőgépen, ők is visszafordultak. Akkor ebből nagyon nagy hír volt, mi is foglalkoztunk vele. Ez most egy másik eset, ez szombaton fordult vissza ez a gép. Ha te a Bluetooth-odat elnevezett bombának,
1: igen,
3: azt honnan tudja a légitársaság? Hát hiszen rákeres. Én keresek rád, a telefonodat meg akarom találni.
1: Hát lehet, hogy van egy ilyen van a Stewiknak egy ilyen előírás, hogy ahogy beszálltok, beül minden utas, akkor kapcsold be a telefonod, és keres rá az összes íz. Nem tudom.
3: Hát már... Hogy a Stewik megkeresik a telefonodat egyenként, és kiszúrja, és ha neked a bomba, a Bluetooth
0: nem.
3: neved...
0: Nem, annyi van, hogy amikor kinyitod a tetejét mondjuk a fülhallgatódnak, akkor ugye az aktiválódik, és akkor ugye aki a környéken van, és éppen keresi valami mást, annak mind feldobja a listába.
1: És bepánikolt valamelyik
0: és akkor
1: utas,
0: valaki neked is megjelent az, hogy bomba? És akkor mondod, ez is
3: ti, ha ültök egy repülőn, ti szólnátok? Tehát nek bomba nevezetű...
0: Pontosan tudod a választ, Balázs.
3: Hogy azonnal leszorakszonaznád magad. Kapnál én az a
0: te is tudod a választ, én már beülnék a pilóta fülkébe, és mondanám, ne srácok, mondom akkor a koreográfiát.
3: Oké, ül egy rossz kinézetű ember melletted egy amerikai repülőn. Uh-huh. Megnyitod a telefonodat, és azt mondod, hogy a Bluetooth elérések, és ott kijön, hogy bomba. Ott ül, ránézel, megint bomba.
1: Na.
3: Ránézel, bomba, és azt látod, hogy hosszú szakálla van, turbánban van, és mindenféle kütyük vannak a mellén.
1: Kicsit sarkítottam.
0: Egy monoton piszolás hallasz.
3: Allah Akbarozik.
1: Valami ketyeg.
3: Valami ketyeg, és a bal kezében van egy detonátor. Kezd szólnál a pilótának. De nem, tessék, bombát lát. Látod ezt a feliratot, vagy wifi, vagy bluetooth. Te szólnál azért, hogy fordítsák vissza a gépet, csekkolját egy másik repülőre, és szállj le?
0: Hát,
3: valódi veszély ez?
0: Nem, szerintem nem, de az az érdekesebben, hogy ha bombája van, tegyük fel, hogy sikerült neki felvinni egy ilyen szódabikarbóna ecet kombinációval készített ilyen meg Guyver-es dolgot, és látja, visszafordultak, akkor ez nem egy ilyen felhívás keringőre?
3: Hogy most kell robbantani.
0: Na jó, én nem itt akartam, de akkor most már mindegy, cső.
3: Igen. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni, és bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
1: beteg.
3: Azért túl biztosítva?
1: Ez beteg. Hát azért, mert most valaki viccből így elnevezi. Hát hány hülye név van ilyen elnevezésben? Itt valaki elkezdte küldeni a hallgatók közül, hogy van akinek az a wifi neve, hogy eladó csüngő hasú malacok. Ezt látod, ha rákeresel, miért nyilván nem szállsz le, de hát most azért, mert oda van írva, hogy bomba.
3: Azért nem fogsz, nem, valószínűleg nem fogsz robbantani.
1: Igen.
3: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
1: Nekünk ilyen van, mert ugye nekünk a plafonon nem megy át a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
0: meg az azbest
1: wifi, meg a emelet wifi.
3: Komoly vasbetonból építkeztetek.
1: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
3: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
1: Balázsék wifi-e? Hát néha hülyeség.
0: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
3: Tehát oda, hova nem való. 1, 2, 3.
1: Zsűlnek biztos, hogy van.
3: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes wifi-ének van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
0: őket. Jó, csak egy, hagyj kérdezni, csak annyit kérdezik, science fiction?
4: Jules.
3: Jules!
1: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
0: Az füles, fules.
3: Az meg fules.
1: Az is Zsül. Jó.
4: Ahogy de Zsül telefonja.
1: Zsült.
3: Mennyire kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
0: elmondom,
3: adni a wifi-üknek?
0: Sok szomszéd kell hozzá. Tehát, ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket. De én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudj meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni. És akkor
3: tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
0: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, egy, mondom, 1-0-9 darab ötös.
3: Hát én nagy, ez, nagy LVVLK, igen, ha megfogod.
0: Dollárjel.
3: Igen.
0: És igen.
3: Az a jelszó megosztása.
0: Igen, igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban, hogy gondolkodnak az emberek, hogy küzdenek.
3: Hogy egy ilyen otthonosságot mutat neked, hogy a wifi el van nevezve.
0: Igen, igen, én régen laktam egy olyan házban, ahol minden wifi el volt nevezve, és jók voltak. Jók voltak. Csődörök és különböző dolgok. Tetszett.
3: Csődör nevezetű wifi. Igen. Valaki azt a nevet adja wifi-nek, hogy csődör.
1: Ott van egy bizonyítási vágy.
0: Nem, nagyon viccesek voltak. Voltak egymás szapulására is ment a dolog, meg ennyi. Úgyhogy jó. Szerintem ezt kell csinálni, mert akkor legalább egy kis személyiség költözik bele.
3: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz.
0: Óriási.
3: A Tech Kisbusz a neve, igen.
1: Ezt azért adott, hogy ne csatlakozzanak rá?
3: Hát, hogy ne próbálják föltörni, igen. A mi wifi-nk a Martin Luther King.
0: Ne.
3: Azt a mindenségét neki. Úristen.
1: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve.
3: Nálunk a rezidencia neve, illetve a ne lopd a wifi-t. Mi is átvettük. A ne piszkáldot is nagyon-nagyon sokan írják. Ne lopd köcsög, ezt a nevet adtuk neki. Figyelj, rengeteg ember elnevezi a saját wifi-ét. Vagy a saját hálózatát. Örülök, ha föl tudok rá csatlakozni. Nem tudom, hol adjak neki nevet. Érted? Tehát nem jutok el odáig, hogy nevet adjak
0: Balázs
3: neki.
0: Balázs az a fajta felhasználó, aki már letöltött egy nem tudom, HD minőségű filmet a mobilnetjére, és utána veszi észre, amikor már nem tud telefonálni sem, hogy jó, itt van wifi, itt lakom 7 éve.
3: Ilyenek vannak, igen. Szomszéd wifi neve a Punci Vadász. Azt szerintem az...
1: És van, aki ennél konkrétabbra megy, panelház, wifi-e, vagy wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
3: Szerintem az egyébként jó felség.
1: Az nagyon, és a szöszi is, hoppá.
3: Megraknám a szöszit. Megraknám a szöszit, igen. Azt mondja, hogy a fiamnak segszaga van, nálunk ez a wifi. Nagyon, nagyon kedves. Aztán azt nézem, hogy Hagymás Bab király, ez a wifi elnevezés, ez Zotyó küldte nekünk. Látunk szaros macskát, ne csapkod a pincajtod, ezt ugye olvastuk, sajtos tészta 001, tehát rengetegen nevezik el a saját wifi-üket. Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de ugye a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
0: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
3: Acceleri bomba.
0: Nem mindegy, nem mindegy.
3: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
0: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírata, jó ég.
3: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
0: Igen.
3: Igen.
0: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
3: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valami ilyen, nem is tudom, ilyen
0: valami
3: ételi, kisajátítás.
0: Valami ételi különlegesség van ebben. Valami társadalmakon túlmutató. Valami összefogást. Azt érzem
3: nem, ebben, pont nem. Itt... Nincs benne. Olyan. Egy ilyen egyéni eskedés van benne egy kicsit. Egy
0: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
3: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent, úgyhogy milyen kár, hogy nem egy ilyen légitársaság.
0: De miért, ha felgyújtod a házad, akkor azt tájfelen azt üvölt,
1: hogy bomba.
3: Igen. Azaz.
0: Ez nem lett könnyű neki, nem?
1: És mit üvöltesz, ha bomba van?
0: Bum!
1: Tűzoltó, igen. Tűzoltó!
0: Bum, bum, bum!
3: Jó, a taknyosra vágnálak, azt szeretem.
1: Hmm. Na jó, de érted, ha laknak hatan, ahogy hívják, ott kit.
0: Ott, és mindenki 140 kiló feletti gyúrós fiú.
3: Igen, és csak egy van ment. Na, legyetek óvatosak, jó? Volt Hogy Megy Magyar tegnap? Csináltatok, gyerekek?
1: Nem, hogy csináltunk semmi volna. Nem volt Laci,
3: ja.
1: Nem voltál te.
3: Lackó és az ő számgenerálása, hát az aranyatér. Egyébként meg kell, hogy kövessük Lacit, mert nem hónap végén volt, úgyhogy mindjárt visszatérünk erre, jövünk. Mindjárt 3 perc a pontosan 8 óra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
0: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés szóval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Miss Hunter, valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
4: Hallgassa a rádió egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon 10-ként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra július 13-án a Budapest Parkban.
0: Július 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió. A rádió egyet.
5: A
6: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Miniszter vagyok, amit a kormány számára nem ajánlott. Foglalkozom, hogy az uniós pénzek visszahozatalára, hogy a közlekedés és beruházási kérdésekről, de ezeket a kérdéseket szerintem
7: az, hogy egy kérdés érdemes. Ez nem egy távoli ígéret. Ez két tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, járatokat összetettünk,
5: integrálunk a hálózatot, újra szervezünk. Például biztosítjuk azt, hogy az agglomerációs főbb irányokban legyen szó, Budakeszéről legyen szó, Szentendréről legyen szó, Gyál térségéről, legyen szó Pécsáról, térségéről közvetlenebben, vagy egy kettő helyet egy átszalásra, vagy...
8: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
9: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
14: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
15: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
17: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
15: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
18: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
19: Lecserélni nyílászáróit? Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispáltüzé területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
20: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
21: Kévés autó, Soltvad kert. Kossuth utca 112.
22: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
23: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

egész nap. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. Ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor is kialakulhat. Több felé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágerme.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Tényleg? Halló, jó reggelt! Itt vagyunk 8 óra után, 13 perccel. Hello, bello! Itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Mit simogattam, kérdezi tőle Feri
3: kicsit. Mit simogattam, mert nem, valamit csinál. Csúgtál, hogy...
1: Hogy nyomogattad a jing gombjaimat tegnap,
2: a
1: tényleg?
2: Fingós, a fingós gombokat.
3: Hát csak megmutattam Eszternek, hogy hogy működik.
1: De adásban?
3: De, hogy is. Előtte. Semmi olyan... Nem.
1: Nem vagytok már a régiek.
3: De a régiek vagyunk, de az a te privilégiumod. Én nem olvastam be a 80-as végű SMS-t sem,
1: nem.
3: Mert az a tiéd. Jó. A fingó gomb a tiéd, érted?
1: Komoly karrierem van itt a rádiózásban. Igen. Barát, 15 év után a fingó gomb
3: a tiéd.
1: Hogy beolvashatod, hogy hány nap van nyári szünetig, a tiéd.
3: A tiéd. Ez kész.
2: Hány nap van nyári szünetig amúgy?
1: Most olvastam be. 18 valamennyit írt. Beolvastam reggel.
2: Annyira várom a gyereket, magára fogom celuxozni, és mindenhol együtt megyünk. Ez lesz.
1: Ez jó.
2: Visszakapom végre a kis.
1: Igen, 16 nap vagy 18 napot olvastam. Na mindegy, hogy nem nyomogattad akkor adásban, vagy nem toltad meg.
3: Dehogy is, ezt mondom, az embernek legyenek elvei. A fing a tiéd.
1: Nagyon szépen köszönöm. Ez egy, hát ez szép hagyom.
3: Mit tett le az asztal? A fing az övé.
1: Így fog bevonulni. Zsűl, kapcsolj már egy kis klímát, Zsűlit. Most már kell kezdeni használni.
2: Üdös van vagy meleg?
1: Mind a kettő egyszerre igazából. Egyszeres.
2: Milyen jellegű szagot érzel?
1: Felőletek jön valamilyen.
2: Fura. Próbálom a legalább területet azonosítani.
1: Kicsit ilyen sárszag, kicsit ilyen földszag.
2: Földszag?
1: Föld és sár, és ilyen...
2: Az én leszek szerintem. Igen?
3: Mit csináltál tegnap?
1: Nem tudom, hogy mi ez.
2: Nyáron mindig sárban alszom, ez jó tesz nekem.
1: Igen?
3: Bőrött, kisimul.
2: Igen, nagyon nehezen szereztem meg a belvárosban, de megvan.
1: Na jól van, nem, egyébként csak meleg van emiatt. Szeretem, lehet, hogy a hőhullámok gyötörnek már igazából, ez van. Igazából. Na, Vitézi beszélt párhuzamosan a hírekkel. Igen, hát gyerekek, itt adás zajlik, híreket vágnak, vannak dolgok, történések, úgyhogy belehallatszott egy-két.
2: Neked Balázs kapja dolog. Ezeket és üzeneteket, hogy a Vitézitől ilyenkor.
1: Így van, így van.
2: Kedves Balázs.
1: Megkért a Vitézi, hogy hírek alatt ilyen kicsit ilyen nem is tudom, kalózrádió jellegelni, ha tegyem őt is be, úgyhogy ez ment ki, de jeleztétek, köszönjük szépen. Van ilyen, hát ez megtörténik.
2: Nincs ingyen a K-híd, ennyit tudom, nincs,
1: igen. Föl kell hívni majd egyébként, igen, az Otival kapcsolatban. Na, de hogy Lacit meg kell, hogy kövessük gyerekek, mert itt mi a fejére olvastuk, hogy miért nem az van, hogy hónap végén, az utolsó hónap, utolsó péntekén, vagy nem tudom, mikor van a gyónás, és most kigyűjtötte. Vagy nem gyónás, hanem ahogy vagy magyar. Kigyűjtötte, és hát elnézést kell, hogy kérjünk tőle, mert hogy február 2, március 4, április 1, április 13 a választások miatt, és május 5, vagyis mindig hónap elején volt a gyónás.
2: Nehagyd magad, nehagyd, ezt kitalálta.
1: Kitalálta, beírja a kamudátumokat. Amit ugye rajtunk vertek le a hallgatók, hogy a hónap utolsó péntekén, csütörtökén miért nincs hogy vagy magyar. És azt mondjuk, hogy igen, Laci, csinálj már valamit, hát ez mindig így szokott lenni. Erre nem kiedzett, lehetne nézzenek, és igaza van. Februártól mindig a hónap első pár napjában van, amikor random telefonszámokat hívogatunk. Szent meggyőződésem volt, hogy a hónap utolsó csütörtök.
3: Hogy egyszer csináltunk csak ilyet a választások
1: igen.
3: miatt, ugye? És aztán most már nekem is eszembe jutott, hogy emlékezzetek vissza, az volt, hogy hónap utolsó péntekén csináltuk ezt a dolgot.
1: És
3: rájöttünk, hogy ugye akkor már szegény a magyar, mert elfogyott a fizetés, szar a kedve, csináljuk fizetés. Környékén.
1: Úgyhogy akkor jelen pillanatban...
3: Igen, hát Laci, bocs!
1: Legenerálta László a 80 pluszos idősek otthonai telefonszámokat Hajdu Szoboszlóról, aki számgenerátorával, ő egy ilyen kis vegykonyhában ott főzöget, tehát ez nem csak úgy vagy ott, beütögetünk számokat, és akkor megnézzük. Mindenki visz egy delikvens? Tessék, hogy csináljuk?
2: Én benne vagyok, de engem nem fognak megismerni. Szóval nekem nem
1: közösen
2: lesz.
1: Vigyük a delikvenseket?
3: Közösen, benne is így volt.
2: Jó.
1: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
2: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána
4: hogyan mesélnek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
3: Eddig jó, Laci.
1: De a napesemese már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
2: Miért nem?
1: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, melegkezd lenni. Nem érzem azt, hogy ez majd jó. Jó nap lenne.
3: Hételeje van.
1: Hételeje, látod?
3: Jön az eső. Ő se, fő se veszi.
2: Ugye, amúgy hallgassunk már esőcsináló számokat, ezt már múltkor is megbeszéltük, és elfelejtettük.
1: Gyerekcsináló számokat hallgassunk.
2: Esőszámokat, csepereg az eső, it's raining man, minden.
1: Kivettem, tehát egy nem veszi föl, egy bán visszaadta a telefonszámát is. Ez van jelen pillanatban. Fölvette, haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: Haló?
3: Haló?
2: Haló?
3: Erre mondjuk én letenném.
5: Haló?
2: Haló?
1: Tehát, nincs gyerekek, egyelőre nincs.
3: 3-ból 0, mehetünk tovább.
1: Jó.
3: Jó, a következő ki lesz?
1: Paszke, kíváncsiskodni ide valaki.
2: Targoncás. Targoncás.
1: Igen, nevét mond.
2: Beretyújfalú.
1: Beretyújfalú, Targoncás. Tibi.
2: Jó. Legyen Tibi.
1: Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
2: Én egy jó szóra számítom.
1: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne adod a Tibi.
2: Ritkán érzek Dénes, de a jó szó.
3: Targoncás és Éva.
1: Haló!
6: Sebestyén Balázs, Attila.
1: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Rásko Eszter, meg a Rákóczi Feri. Zavarhatunk egy pillanatra.
2: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki. Tehát már most Balázs is, meg Tamás is. Akkor állj bele, állj bele.
1: Zavarhatunk egy pillanatra?
6: Persze.
1: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
6: Gépészmérnök. Debrecen.
1: Gépészmérnök vagy Debrecenben gépészmérnökködsz. Aha.
2: És szoktad titek egy gépészmérnöknek csúfolni? Vagy ezt csak Pesten csinálják?
6: Még egyszer.
2: Szoktad titeket gépészmérnöknek csúfolni, vagy ez csak Pesten szokás?
6: Szerintem csak Pesten.
1: Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
6: Nagyon jól vagyok, köszönöm.
3: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
2: Túsz vagy?
6: Így van. És veletek.
1: És velünk? Te kedves vagy. Jól vagyunk, megvagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak. A nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
6: Szeretem, igen.
1: Uh-huh, és már
6: el vagyok.
1: El vagy vele.
6: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
1: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
6: Igen, már bent.
1: Már bent vagy a munkahelyen. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
2: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztaná?
6: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
3: De ma nem
2: négy volt. Négy éve, de nincs.
1: De gépészmérnök vagyok. Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
6: Én is örülök. Köszönöm szépen nektek, és minden jót.
1: Csáu.
3: Mérnök úr.
1: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
2: Jó, ezt egyre szeretem bennük, hogy...
1: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
2: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. Utána megnyugodott.
1: Nem túl közlékeny a magyar azért. Azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
2: Erre bolod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
1: Igen. Jó, én női hangot érzek.
6: Igen, tessék.
1: Mondom. Válóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Rásko Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
6: Igen, tessék.
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz a legelőször.
6: Endre vagyok.
1: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
6: Veresegyház.
1: Veresegyházán vagy. Aha, kicsit hasonlít a hangod az előző hallgatóhoz. Mivel foglalkozol, Endre?
6: Folyamatmérnök vagyok a G Aerospace-nél.
3: Mi van itt? Mérnök reggelünk van.
1: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
3: Magyar mérnökök, ez volt a kereső szó.
1: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
6: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat, részeket újítunk fel.
3: Micsoda?
2: Pont jó, hogy beszélünk.
3: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
6: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzák el.
1: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
6: Igen. Ha,
2: akartam pontosan kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
6: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
2: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
6: Igen.
1: Ez milyen durva, elküldi, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
5: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, azt szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
3: A vízergépet például szervizeltek?
5: Például azt is, igen.
1: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltak?
5: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják. Azt, más szájtok.
1: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
5: szép? Persze, azt mit? Azt maszekba, persze. Délutánonként.
1: Igen, megkaptátok
5: az autót. A garázsba.
1: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
5: Tulajdonképpen.
1: De akkor tulajdonképpen mert jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
5: Így van, így van.
1: Hát ez nagyon menő.
3: Nyaralást terveztek.
5: Jó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvége is akkor lesz.
1: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
3: Mi a célállomás?
5: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
3: Legjobb
1: nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltat, azt írja. Csak mondom.
5: Ó, de jó, köszönöm.
1: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltat. Azt mondja, hogy kolléga.
5: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
3: Na ez az, Sólymi kezdje dolgozni.
1: Sólyminak szóljunk, hogy kezdjen el dolgozni.
5: Ez túlnyabb ukta. Igen, ez szépen kín vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy igen. Miért rádióznak.
1: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komoly.

0: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
1: Én adnék még egy mérnököt. Jó, de Iván.
0: Én is Miskolcon vagyok,
1: én is gépészmérnök vagyok.
2: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
1: Azt arra én is.
2: Ugye? De más indokokban.
1: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
2: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
1: Ja, akkor csöngi duplát, amikor átirányítás
2: van? Akkor vált egy...
1: Örlek, Sherlock, te miket tudsz?
2: Az a nyomozati hatóság, aki nálam honolt 3 hónapon keresztül, sok mindenre megtanított.
1: Na, Marika. Halló, Marika.
2: Halló.
1: Kezdj csokkolom, jó reggelt kívánunk.
3: Igen.
1: Zavarhatunk egy pillanatra?
3: Tessék.
1: Itt a Rákóczi Feri van, itt a Rásko Eszer, meg a Sebestyén Mázs, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
2: És ez nem számít zaklatásnak.
1: Így van.
2: Nagyon fontos információ.
1: Hogy vagy ma reggel?
2: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
0: Szerintem jól van csak?
1: Szerintem a Ferivel jól látunk a Ráskónál be sokan.
0: Jól van, csak nem meri vállalni.
1: Itt vagy?
2: Nem tudom.
1: Nincs.
2: Letette?
1: És miért nem mondja azt, hogy bocsánat, leteszem? Igen, fontos, szia, mérnök vagy? Igen, és jó fej vagy? Miért nem mondja azt, hogy bocsánat, leteszem, és leteszi? A névtelenül lerakás, vagy az egy ilyen megijedés. Ja, gyorsan, inkább lerakom, ebből baj lesz.
2: De tudjátok, hogy ilyenkor a számát fel kell használjuk egy apró hirdetéshez?
1: Gyere, Zsuzsa, gyere! Gyere, Zsuzsa!
2: Malac eladó.
1: Zsuzsa Malac inszeminátor, kezd Karcagon dolgozik, egy sertéstelepen.
2: Mm-hmm. Jó? Azt írják, hogy ezek lesznek a chatroulette kontjait.
1: Chatroulette-be jön, Laci, hogy
4: megtélek. Letiltotta a bejövő hívásokat, vagy olyan számot hívott, amelyen kizárólag internet elő...
2: Ja, felintukadnék a netbankját.
1: Igen. Jó, Imre targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
0: De melyik az fontos?
1: Nagylábúja. A baloldali nagylábúja hiányzik, targoncás, és...
2: Szexfüggő
1: délegyházát dolgozik a bányatavaknál.
0: És valaha mérnök volt.
1: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
3: Halló!
1: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebestyén Balázs.
2: Ezek mi vagyunk. Ezek vagyunk mi, és te ki vagy.
3: Én Magyar Géza vagyok.
1: Géza, zavarhatunk egy pillanatra.
2: Géza, hát ne kapjál sok. Most már zavarunk. Géza, gyere a fulóval, gyere Géza, ne ijedj meg, gyere velem, gyere, meg tudj csinálni, gyere
1: Géza. Itt vagy Géza.
3: Igen, miről van szó?
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és csak hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
3: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
1: Na, miért?
3: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
1: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
2: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
3: Hát 5 unokával el lehet képzelni, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
2: Géza, te nem hangzol szeret. Nagypapának. Ez a 30-as férfi hangod van.
3: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy, hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
0: Köszönjük, nagyon még szépen, egy fontos köszönjük. Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
3: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
1: Komolyan mondom, ma csak mérnököket hívunk. Csak mérnökök vannak.
2: És milyen mérnök
3: igen?
2: vagy?
3: Igen. Hát tudod, ilyen műsor. Aha.
2: Milyen mérnök vagy? Gépész?
3: Híradástechnikai
1: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
3: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok, és hát hivatásos katona voltam, tehát
1: aha, és munkáról beszél. És most hol kaptunk el, tehát merre vagy?
3: Én most Nagykőrösön vagyok.
1: Nagykőrösön. Uh-huh. És ő is köze van
2: a
1: mérnök szakmához.
3: Már nem üzöm igazából.
1: Már nem üzöm.
3: Már kijöttem belőle.
2: Esetleg a Forgó Lacival csetrulettezés volt az utóbbi néhány évben.
1: Nem tudjuk, hogy kézzed, ma csak mérnököket hívunk, vagy van, aki ilyen kapcsolatban a mérnök munkához, úgyhogy ez nagyon
3: hát látszik a telefonszámból is, ugye?
1: Igen. A nagylábújad megvan, Géza?
3: Meg, mind a kettő.
1: Ez fontos. Akkor
3: de én úgy hívom, hogy a lábam nagy ujja.
2: Ez egy igazi mérnöki mentalitás.
1: Én azt predesztináltam most, hogy nem lesz meg a valakinek a nagylábúja, akit hívunk, de akkor valószínűleg nem rád gondoltam.
2: Esetleg tudnád egy számot valaki, ez akinek nincsen nagylábúja?
3: És miért nem tudok ilyen.
1: Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jó kedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedderek.

0: Igen. Jó? Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
1: Köszönöm szépen. Szép napot.
2: Hello.
3: Köszönjük. Ciao, ciao, ciao. Hello.
2: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk.
0: A nők már a Balatonon vannak.
2: A nők föladták.
4: Illetve nem mérnökök, és akkor így nem veszik föl. Nem igen. Mindegyik nő nem mérnök, de van nem nő mérnök, és őket hívtuk.
2: Egy nőig menjünk. Egy nőig menjünk, Lackó, a csetruletted alapján. Egy nőt találjunk. Jó, jövünk mindjárt 8:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10 szolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
6: Volkswagen.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Hajló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
12: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
13: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: Reklámot hallottak.
14: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
15: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
14: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Klikkelj a Rádió 1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. Ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben, az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, gyermekprogramok, borkóstolók és szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Könyv, Bor, Jazz fesztiválon június közepén Balatonfüreden. A gyermekeket június 13-án szombaton a Tücsök zenekar koncertje várja. A fesztivál ideje alatt könyvvásár lesz a Blaha utcában, a könyvbemutatókat pedig dedikálások követik. Az Útinform hírei szerint útkarbantartási munkálatok miatt a Várdomb-Alsónána összekötő úton félpályás lezárás van. Számos településen végeznek ároktisztítási útmenti karbantartási munkákat. Figyeljen az út mellett dolgozókra. Balesetmentes utat kívánunk!
3: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Itten vagyunk, jó reggelt, Almalé, meg Bambolé, meg minden van. Itt figyeljetek, kapaszkodjatok meg, új dal volt nálunk.
2: Új, latinba vagyunk, köcsé.
1: Latinba vagyunk, de szerintem ez csak egy mellényúlás.
2: Nem lesz többet, jó? Bambolé. Ez véletlen.
1: A Bambolé nem lesz többet, de új dalunk volt, úgyhogy mi is szájtátva hallgattuk igazából, hogy új dalt kaptunk így, szerintem egy 7 év után. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Az Isten tartsa meg a jó szokásukat. Ha mellényúlás volt akkor is. Időjárásunk Ferenc, köszönjük szépen.
3: Ez az. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: A bojler eddig is volt?
1: Volt. Szerelvénybolt, bojler, kazán, minden van itt. Nem volt ez egy rossz dal egyébként.
2: Dodge mezzene. Ezt írták nagyon sokan, és megvan, hogy ott vagy a Balatonparton, elmentek Szemesre, a kis izébe, és ez szól.
1: Halló, jó reggelt kívánunk! Sebesség Vás, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, posztraumás stresszben egyébként. Hogy zavarhatunk egy pillanatra?
5: Jó, egy persze. Sziasztok!
1: Hello! Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
5: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
1: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
5: Bankba dolgozom.
1: Bankba? Helyileg merre?
5: Budapesten.
1: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
5: Melinda, nem mondtam, sziasztok.
1: Szia Melinda, ciao Melinda.
4: Na jól van.
1: Hogy vagy Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
5: Nagyon jó, köszönöm szépen.
2: Most nem vagy bent.
5: Munkával indul. Tessék?
2: Bent vagy a bankban?
5: Igen, dolgozom.
2: Milyen laza?
1: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
5: Igen, itt vannak a kollégák is.
1: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
4: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
5: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
1: Rendes bankosok vagytok.
5: Persze, természetesen.
1: Nagylábújad megvan, mert ez nagyon fontos.
5: Nagylábújam, persze.
4: Most egy olyan embert keresünk.
1: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixálnak, hogy találunk egyet. Jól van. Mi a jóked oka? Van valami oka különösképpen, ugye júniusi jóked?
5: Hát, veletek beszélünk, persze.
1: Az nagyon jó.
4: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
5: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió Egyet szeretjük.
1: Na
4: figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne a stúdióból, bárkitől van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
2: Annácska, vagy Annának, Laci?
4: Vagy Iszi, vagy... Anna.
5: Hát, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
4: Na jól van, akkor ezek szerint a minden tudsz rólunk, ez is valami.
1: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
5: Hát, mit csinálok? Semmit.
1: Ez a beszéd.
4: Ti az a fajta munkahely
5: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
4: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
5: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
1: Aha, tehát vannak barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
5: Persze,
1: jól van.
5: Vannak.
1: Oké, és ismered a műsort? Szoktál minket hallgatni?
5: Persze, szoktanak minden nap.
1: Aha.
5: Amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
1: HO, hát a HO az, igen.
2: Nagyon szeretek én is.
1: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
5: Igen.
1: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
5: köszönöm,
1: ott
5: dolgoztok. Köszönöm, nektek is.
1: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao.
4: Szia, Melinda.
1: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus számgenerátorából került elő Melinda is.
2: Na most figyelj, oda néz, nagyon üti, nagyon na, gépel, Laci.
1: Gyere, te lábújtalan, gyere, kell lesz, Erzsi, gyere.
4: Bügyök, hol vagy, bügyök?
1: Mondd, hogy nincs meg a nagy lábújad, Bözsi. Gyere, Bözsi.
4: Az a baj, hogy a Bambolét énekle még mindig.
1: Ez olyan fülbe mászó oda, ez a Bambolé. Mély hangú Károly.
6: Halló,
1: jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Zavarhatunk egy pillanat, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebessé Mázs, a rádióból egyből telefonálunk.
6: Sajnos nem érek rá.
1: Akkor csak egy keresztnevet hadd kapjunk. Aha, kellemesen elbeszélgettünk.
2: Gyorsan lerázott bennünket.
4: Jó, szaktanári! Ez ilyen viselkedés.
1: Ez nem szép viselkedés.
4: De ez mi ezt? Mikor tanulták meg ezt az emberek, hogy így kell viselkedni?
2: De legalább azt mondja, hogy nem ér.
4: Egy rendes telemarketinges nem lehet az ember.
1: De én ezt jobban szeretem. Ismerlek, hallgatlak, tudom, kik vagytok, kérdezzetek. Uncsi, ez jó, amikor elmerülünk így Magyarország bugyraiban. Erika, hiányzik a nagylábúja. Halló!
4: Halló?
1: Halló?
4: Halló?
0: Halló?
1: Há igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyéves Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
0: Igen.
1: Hogy hívnak? Szia!
0: Martin Tibornak.
1: Tibor, szia Tibor! Mit, Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
0: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
1: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
0: Székesfehérvár.
1: Fehérváron értünk el.
2: Pecsvédem.
1: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvéleménykutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
0: Ja, jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvöm. Úgyhogy nagyon készülök.
4: Ez egy ilyen rettet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
0: Hát 9 esküvővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
1: Aha, párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
0: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
4: Mi volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
0: Soroljam.
2: Jöjjön, gyerünk.
4: Figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
1: De a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent.
2: Hogy az olyan szép, nem áll?
1: Szegény.
2: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
0: Mert klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket. De...
1: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
0: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
1: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
0: Két éve.
1: Ó,
4: de
1: és...
4: akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
1: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
0: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
1: Esküvő után, aha. Hát
4: önkéntesen veszel részt ebben.
0: Így van, abszolút.
1: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
0: Balaton világos van lesz.
1: Balaton világos, 90 ember, tehát el is adósodsz. Ja, szép, jó. Igen. Hát egy szép jövő. Öztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
0: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
2: letegye a kis pénzeket.
0: De mennyasszonytánc, mint úgy, arra kimegyük.
4: Egy QR-kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
0: Ide lehet utalni.
1: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
0: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk. Meg...
4: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
1: Igen, ott lehet majd látni.
4: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
0: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-re nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
0: Igen, nagyon nagy.
1: Hogy nem megtalál?
2: Igen, hallja.
1: Hallja a párod most egyébként?
0: Szerintem nem, mert nem szokott
4: feljóta. Retrút hallgat.
0: Igen.
4: Arra gyakorol.
1: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
0: 33.
1: Hát egyébként Olyan. Akkor úgy itt van az ideje.
2: Aha. Még egy fontos kérdés, hogy megvan mind a két nagy lábújad?
0: Igen, meg.
2: Meg, jó.
4: Akkor viszont tovább kell telefonálni, ne haragudj meg.
1: Igen.
4: Keressük az embereket, nincsen nagy lábúja.
1: Igen. Évfélkor kérdezi egy hallgató, évfélkor vonatozás, de milyen azért azt számíthatunk erre lesz?
0: Igen.
1: Jó. Klasszik esküvő, telesportzöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
4: nem járnak
2: a bőrülnék. Kilopja el a mennyasszonyt.
1: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó, van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
0: Köszönöm.
1: Kitartás, erőt, és
2: leszel egyszer még szabad.
1: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Csáv.
4: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyé Balázsa.
1: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
4: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
1: Esküvő. Esküvő. Egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, amikor készülőt, jön a vendégsereg, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
4: Laktózos. Szerintem lakózérzik.
1: Haló, jó reggelt kívánunk!
7: Igen.
1: Valakit nagyon
4: jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
1: Igen, zavarhatunk egy...
7: Kellett volna, aztán nem találtam, de nem ja.
1: Igen. Igen. Zavarhatunk egy pillanatra, rádiós közelmi kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
4: És Sebestyén Balázsra.
7: Jó, de igen, ja, már ízé, de akkor haza szomszédra.
2: Kicsoda,
4: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
1: Ki a kolléga ott melletted?
4: Le, hogy már letetted.
2: Ah,
4: letetted, kutya!
1: Szaktanári!
4: Szaktanári!
1: Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
4: Ez mondom neki, ez brigád volt.
1: Nagyon keménybe voltak.
4: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Hogy mert vissza kell menni a tüzépre. Igen.
1: Nagyon keménybe voltak. Jó. Tibor, szénhidrátfüggő, 54 éves, azt mondja, hogy...
4: Ha kell egy ilyen szám, van nekem amúgy.
1: Le kell vágni a karját.
4: Nem azért, mert baja van, csak mert ezt szeretném.
1: Csipolat időm, hallottad?
4: Ha, igen.
1: Miért van ilyen hangom?
4: A gonoszság mindig feltűzeli a hörgőidet.
1: Igen, a gonoszságra mindig becsöröknek a hörgőim. Hát nem veszi fel. Nem veszi fel. Jó, gyerekek, próbálkozhatunk még, de hogy nagy általánosságban jól van egy a magyar júniusban. Jó.
2: Egy nagyon pozitív órát zártunk, Laci.
1: Mérnökösködik, esküvőcsösködik, jó kedve van, beszél velünk. Hákovács Alajosné. Kisboltot, Erzsike kisboltot üzemelt. Tiszafüreden kisboltot üzemeltet. Hétvégén vattacukrot árul.
4: Szerintem nem.
1: Szerintem nem.
2: Egy jó,
1: nagy jó szerencség vagy. Szerintem nem.
4: Gatcha!
1: Jó, oké, adom. Szerintem nem. Hát ezzel nem nyújtsz mellé. De nagyon nem nyújtál mellé. Szerintem nem. Szerintem nem árulhat a cukrot. Megvan mind a két karja is. Jó, oké.
4: Risky business volt, de szerintem nem.
1: Ezt nagyon bevállaltad. Szerintem nem.
2: Egy fogadás?
1: Igen.
4: Van rá 100 000-re, hogy nem.
1: Végén Kenta úrnak öltözik. Szerintem nem.
4: Kenta asszony férje.
1: Jó.
4: Az öreg Kenta úr.
1: Oké.
4: Jaj, Istenem.
1: Imádom, hogy Balázs mindig felsorolja a tippelések alatt a félrokonságom. Én nem szeretek tippelni.
4: Jó, szerintem.
1: Így egy hallgató neki most 6 lábúja. Nincs. A magyar jókedvű vagy rejtőzködik. Jó, ez a megállapodás.
4: Fel, időm,
1: nem, egy utolsóval ki kell szállni. Nem szálltunk így ki, hogy kicsögne nem veszi föl. Jó.
4: Szerintem, akit most hírfőnk, az...
1: Szerintem biztos nem. Szerintem nem. Te jó stelcsi, te maga vagy a Delfi Józsa.
4: Delfi Józsa vagyok. Ja, Istenem. Nagyon.
8: Tájékoztatjuk, hogy a hívott szám nem elérhető.
2: Laci, még egyet.
1: Nem, nem,
2: még
1: egyet. Egy jó hangú magyarral kell kilépni ebből a rovatból, és elengedni őket a nyárra, hogy ezen a vibe-on maradjanak. Így érezzék magukat. Jókedvűen, jó hangulatúan bele a nyárba. A nyári estékbe, a fröccsös éjszakákba. Nem?
4: Jó, a következő ember, Balázs, ez...
1: Tibor erősen cukros, szürkehajú, de hogy is...
2: Eszter, szerinted?
4: Szerintem nem.
1: Nem. Tamás visszafogott, szendvicsemberként dolgozik a Váci utcába.
4: Gluténmentes. Jó, én annyit mondok, hogy a következő legyen nyíregyházi. Tessék.
1: Nem, azt mondja, hogy reklám. Kész, akkor így lépünk ki, gyerekek. Jó, kedvűen engedjük el a magyar. Jókedvűen engedjük el a magyart, és focis játékunkra lehet jelentkezni. Jó? A Hisense játékunkra, úgyhogy dobjatok egy SMS-t.
4: Azt fejleget az egyik hallgató, hogy engem elraboltak az esküvőben. Igen, és még mindig nem adtak vissza. Még azóta sem voltam otthon.
1: Igen. De azt is fejtegetik, hogy ez egy ampután szakrendelés esetleg, amit majd csinálunk.
2: Van lábúja?
4: Halló, ambulancia?
1: Igen, lábúja megvan. Na jövő mindjárt. 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
9: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
12: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
9: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
13: Eddig nekem 10-0.
14: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
1: Na, boomerek.
3: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
9: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
15: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
16: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
17: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
16: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: Nagy autó. Nagy tér. Nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
19: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
20: Ez itt Texas, drágám.
19: Új föld.
21: Jó lesz itt élni, nem igaz?
20: Majd teszünk róla.
19: Új ellenfelek.
21: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
19: Új szabályok.
20: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
22: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
21: A béke még odébb van.
19: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
23: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
24: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
25: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
26: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
27: Autóüveg Pilkington.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
0: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Lecserélni nyílászáróit? Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispál tüzép területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
7: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
8: Kévés autó Soltvad kert. Kossuth utca 112.
4: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.

0: Online Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%. Könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, gyermekprogramok, borkóstolók és szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Könyv, Bor, Jazz fesztiválon június közepén Balatonfüreden. A gyermekeket június 13-án szombaton a Tücsök zenekar koncertje várja. A fesztivál ideje alatt könyvvásár lesz a Blaha utcában, a könyvbemutatókat pedig dedikálások követik. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vizes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyoglárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Végül a várható időjárásról. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futó zápor is kialakulhat. Több felé lesz élénk a légmozgás, de záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: Esőzésre folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók!
2: Csövi!
1: Hello, hello, 9 óra után, 13 perccel. És túl vagyunk már. Hogy vagy magyaron is? Jó állapotban van, június, ráfordul nyaralás, úgyhogy hát lesz itt. Lesz itt minden igazából, gyerekek?
3: Szerintem nem, de...
2: Például foci VB.
1: Például foci VB is nem sokára indul. Így van. Úgyhogy nem...
2: Egészségedre!
3: Ez mi volt?
1: Ez, hogy elfordítottam a fejem, a fülesem így hozzáért a mikrofon.
3: Na.
1: Aha, ezt hallottad.
3: Csináljam egy ASMR, bejelentkezést, csinálj már, tudod, amikor így izé...
1: Fú, de utálom az ASMR dolgokat.
3: De egy ilyen erotikus, csócsálósat tessék. Sziasztok! Most akkor elfogyasztok egy nagyon finom kis szendvicset. Most olyan, mint a csubidesz majom.
2: Az erotikusat még nem éreztem.
3: Igen, ez
1: a csubidáló majom.
3: Csubidáló majom.
1: Csubidesz.
3: Na csubidesz,
1: ezt most megkóstolom. Na láttátok a szoböltözködését, gyerekek? Hát itt megérkezett a magyar válogatott telkibe, összegyűlt a csapat, megjöttek a csetlőbotlók, mindenki együtt van.
2: Újabb barátok.
1: És megérkezett Szoboszlai Dominik egy nem akármilyen felszerelésbe. Gyerekek, fölrobbantotta az internetet.
3: Hát... Azok a cipők nagyon tetszenek, a kis cipőké, azok a cipőkék olyanok, mint anyámnak, nem, nagyanyámnak voltak ezek a porcelán nipjei, tudod?
1: Igen,
2: igen.
3: És a fiúk, a lúdőrző fiúnak volt ilyen, meg nem tudom kinek.
2: Nem vagyunk erre fölkészülve, gyerekek.
1: Igen, ugye egy kék ingben érkezett meg, egy fehér nadrágban, és egy fekete táskában, egy fekete, pici, apró kis köröm lakcipőben.
3: Ez egy papuscipő, magas sarkú papuscipő,
1: igen, és hát gyerekek, fölrobbantott a Dominik az internetet, mindenki beöltözik ugyanebbe a szerelésbe, és mindenki, a miniszterelnök, mindenki beraktak ide ebbe a telki táborba, és mindenki fölrobbantott. Nem így öltözöl föl, amikor jön a futár, és valamit föl kell kapnod?
2: Nekem ki van készítve a kis cipőm.
1: Tudod, amikor csönget a futár, nincs rajtad semmi, és hirtelen valamit fel kell venned, és akkor megpróbálsz így, nem, így hosszú, felöltözni.
3: A hosszú télutáni első tavaszi napon szoktam így dolgozni menni, amíg kicsit szőrös a lábam, tudod, így, de már ott vannak benne a tavaszi gondolatok.
1: Igen, tavaszi gondolatok ott vannak, szőrös láb, fekete kis lakcipő, fehér nadrág és egy kék ing, és egy hatalmas fekete táska.
2: És hát az arany bokaláncról azért a jobb lábon ne feledkezzünk meg.
3: Igen. Micsoda, azt nem is látom.
2: Ott van.
1: Jó, ott van tényleg, a jobb oldalon egy.
3: Őt is úgy küldte az asszony, hogy így tuti nem fog megcsalni. Sok sikert, Dominik!
1: Jó, hogy fölöltöztél. Hát, igen.
2: Gyerekek, ez a világtrend, el vagytok maradva, így néznek ki? A menő csávó.
3: De van ebben valami betyáros, mert az a gatya azért az betyáros, nem?
2: És igen, csak a betyároknak hosszabb.
3: Igen, de ez már egy nyári betyár.
1: Nyári betyár, ez egy fehér bőnadrág, egy kék inggel betűrve, és ehhez mondom egy fekete lakcipő, zokni nélkül.
2: Hogy mennyit értesz hozzá, de hogy ez kék Jackie. Ing. Ez egy polo van rajta, vagy egy újatlan trikó, és ez egy könnyű, tavaszi, rövid, kék felső. Ez nem ing. Hát ebből látszik, hogy nem érted a csávót.
1: Nem.
2: Ebből látszik, hogy fogalmad nincs a divatról.
1: Ez igaz.
2: Nem, mintha nekem lenne, de...
1: Ez igaz.
3: Igen, tetszik az is, hogy a barátja, aki köszönti őt, az nincs meglepődve ezen a helyzeten. Tehát, hogy az a magabiztossággal lép hozzá oda, hogy igen, Dominik így szokott kinézni.
1: Az a Sallai, segítek.
3: Ja, jó. Na, szia.
1: Hát a barátja. Csapattársa. Egyébként lehet, hogy a barátja is egyébként.
3: Hát, ha nem barátok, akkor nem járnak ezt a táncot. Van, tudod, ez az ilyen forgós tánc.
1: Igen. Így érkeztek meg. A többi válogatott focizsán azt hiszem, hogy ilyen kis visszafogottan normálisan. Tehát, hogy mindenki visszafogott kis tumóban érkezett. De Szobó ezzel kifújta itt a divat szakma orrát. Ugye jobbnál jobb autók természetesen, ahogy azért ez ilyenkor lenni kell, és hát itt van. Itt van ő a fekete lakcipőjében. Tetszik ez egyébként nőként? Ez egy ilyen pasis viselet?
3: az a gondolkodom tényleg, hogy amikor ki kell menni segíteni anyádnak behozni a csomagokat.
1: Igen, persze, mondom, jön a futár.
3: Felveszed a cipőjét.
1: Jön a futár, és állap a bucsodat. Én ránéztem, mondom, hát nézd, mert jött a futár, az hirtelen fel kell venni valamit. Ez az, amikor a csönget nagyon türelmetlen, és te belebújszott egy papucsba, egy nadrágba, és valami fölvesz.
3: Azt teljesen, hogy kiédostál, most ki fogok menni. Nem tudom, mi az ott egy USB kábel az oldalán? Mi az a fekete?
1: Az egy ilyen kis láncocska.
2: Lánc.
1: Igen. A Haaland azt kommentette a képre, hogy a Haaland bekommentette a képre, hogy Igen. Jó, gyerekek, hát mondhatni, ez egy stílusirányzat, hát ehhez mi kutyák vagyunk, nem értünk,
3: kutyák
1: hát nem így öltözünk.
3: Hozzá, de azt tudjuk, hogy ez biztos, hogy drága volt. Tehát ezt nem a hádából hozták.
2: Hát sok havi fizetésed lenne benne, mi?
3: Igen, szerintem az a nadrág, az valószínűleg a lakásomnak a belekerülési költsége. Nem tudom, a Jackie amúgy tetszik, csak én nem hordhatok ilyeneket.
1: Miért nem hordhatnál ilyeneket?
2: Mert minden hülyén néznek ki.
3: Ja? Hát is meg az, mert tudod, ez az a fajta, amit lesz ilyen statikusan feltöltődésed, és mindent megrázol, igen.
1: Az a naci, aztán az egy ilyen Bottega Veneta naci, az nagyjából ilyen 500 ezer. Egy Bottega naci.
3: Bottega Veneta
1: naci, aztán az ilyen 4-500 ezer forint a naci körülbelül. De gyerekek, megkeresi, legyen 500 ezer forintos naci. Nem ezzel van a bajom. Tehát valaki jól néz ki, stílusos, összerakja. Ez most annyira nem sikerült. Nem baj, hogy mennyibe kerül az a hürmész táska, nem?
3: Mennyibe kerül a cipő? Engem a cipő mindig az a legdrágább, és ez a cipő, ez nem egy egyszerű darab.
1: Nem, ez egy rócipő.
2: Jó cipő?
1: Ró, ez a márka, igen, keres rá ez a márka. Ró. Hogy de ró, rov.
2: Szerintem, segítek, ha megnézed... Rov,
1: az nagyjából is ilyen félmillió cipő körül. Igen, annyi körül van.
2: Is találsz ilyet 3500,
1: hát csak az nem a de ró azért.
2: Ott van makka az elején, tudod?
3: Én a nyíregyházi piacon semmit nem veszek, ami mak van.
1: Igen.
3: Ez nagyon fontos. Az igazság, hogy szerintem ez ami drága, ez biztos, hogy ró cipő?
1: Ez egy drága cipő, ez egy ilyen félmillió, és ha megnézed a táskát, a táska is egy drága táska. Na most akkor legyünk ilyen újságírók, mennyibe került a teljes így.
2: Akkor mosunk a cipő, nadrág egyen.
3: Balázs, amit kivettél a cégedbe, abból tudsz venni egy ilyen táskát magadnak?
1: Hát figyelj, ez szerintem egy Hermész táska. Hermész, merremész.
3: Hermes.
1: Én Hermesnek mondom, bocsánat.
3: Hermes.
1: Hermes. Hogy mondod pontosan? Hogy mondod? Hermes.
2: Hermes. Nincs H az elején.
1: Hermes. Azért mondom, hogy Hermes meg arra mész.
2: És ez mennyi? Ötem?
1: A táska?
2: Biztos
1: hát az
2: ötöm.
1: Eredeti...
2: Mert szerinted a piacon vette?
1: Szerintem a szobó pont hajtják. Az, aki megveheti hamisban, mert mindenki azt gondolja, hogy eredeti.
3: Bele kell férni egyébként... a GBL, mi szól a Döni Duo.
1: A cipő alapján ott igen van egy GBL hangszorú, amiből szól. Az egy olyan ötöcske, hetecske az
2: azt
1: a táska.
2: Azt mondják, hogy ez egy 12 millás Birkin. Birkin bag.
3: Igen, nekem is ilyen Birkinnek tűnt, és...
2: Birkin, ne Birkin, ez Birkin.
1: Nem, Birkin és Hermes.
3: Nem azt mondtam, hogy Birkin. Nem, de szerintem...
1: És olyanok vagyunk, mint a riposzt újságírók, akik üldögélnek hárman, érted, a panel lakásból, és próbálja kitalálni, hogy mi volt a szobotlő. Az egy Birkin táska 8 millióért. Itt vagy 12, úgy még durvább lesz a cikk. Jó, gyerekek, hát havonta, hetente keresi meg egy belvárosi budapesti lakásárát, hát akkor... Tessék? Ott a rócipő, hát mondom, hogy ott van. Ott van. 400 ezer forint.
2: Na.
1: Az a cipő, hát azt ismerem. Nincs ilyen, nem csak mondom.
3: Ez a cipő minden pénzt megér. Szóval, hogy ez minden alkalomra jó. Bárhol fel tudod venni.
2: Temetésre.
3: CBA-ba, temetésre, nagy lagzira.
1: Ez ilyen, a hollywoodi sztárokon is látod, hogy vállalhatatlanul öltözködnek, aztán nyilván megmondta nekik ott egy stílusikó, meg divatikó, meg stylist, hogy ezt most föl kell venni, mert ez a menő. Érted? Azért, mert mi flip-flop papucsot hordunk.
2: Már csak te. De,
1: érted?
3: Nagyon várom már, hogy eljön.
1: Háromnegyedes nadrágot, ahhoz képest ezek azért sokkal, sokkal jobbak. Nem hordok már flip-flopot egyébként egy ideje, pedig nagyon szeretem.
3: Majd én azt mondom, hogy mezitlábas legyél újra. Én a hobbit balázs szeretem legjobban.
1: Amikor följöttem a kocsiba, hogy mezitláb. Igen. Simán följövök mezitláb. Na jó.
3: Figyelj, férfiasan viseli ezt a szettet, látszik rajta, hogy ez nem először fordul elő, és azt gondolom, hogy valószínűleg ezt rajta kívül más nem fogja megtenni az országban.
1: Hát így ebben a formában.
3: Tehát látom, hogy Hajdú Péter a frisbee-ben itt ugyanígy ül. Nem, hogy így, na, jó esélyt kívánok. Vagy nem tudom, ki az, aki Svábi András vezeti ezért.
1: A Svábinak nagyon el tudnám képzelni ezt a
3: nadrágot. Nagyon el tudom képzelni. Amúgy kicsit olyan ez a cipő, mint az ördög. Volt a Powerpuff Girls-ben az ördög, tudjátok, aki magas sarkúba járt. Na, neki is ilyen cipője volt.
1: De olyan, mint lekapták volna a sarkát egyébként, nem? Mi van, szóval a glamour napokon vásárol egyébként, simán el tudom képzelni azt is. Igen. Na jó van, oké, gyerekek, minden esetre jó. Ők most miért gyűltek össze a tatai edzőtáborban?
2: Hát készülnek a VB-re. Egy következőre.
1: Ja, 30-as VB-re készülnek.
3: Ilyen szurkolói rigmusokat tanulnak most együtt a formáció.
1: Nem, azt hiszem, a finnekkel, vagy kikkel, gyerekek, lehet nézni, utána zsültik. Valami finnekkel, vagy valami lesz most hétvégén, hívtak a meccsre. Finnország.
2: Te be vagy kötve a Puskásba?
1: Ne haragudj, szeret a Csányi. Hát bocsássál, hát
2: meg, de mindenre elhívta, meg semmire nem mész. VB-re volt jegyed, most erre van jegyed.
1: És mi történik? A finnekkel játszunk, mondom én, hogy a finnekkel játszunk. Ott van Magyarország, Finnország. Na tessék, pénteken. Hát mondtam én. Mondtam én. Azt hiszem, az még egy kis barátságoska ottan.
2: És akkor most arra készülünk.
1: Hát arra ott összegyűltek ott egy kicsit, aztán ott passzolgatják a bőrt ide-oda egy kicsit. Ki kell erre öltözni. Na jó van, mi pedig játszunk, akkor egy-egy gyerekek. Nekünk is futballjátékunk van, futballos játékunk van, de nem olyan ám, hogy hát nem úgy vagyunk költözve, mint a Szovó, elmondom, hát, hogy azért hát nekünk egy kicsit réba cuccunk. Igen. Hisense játékunk van, és itt van a játékosunk is. Mi a nyeremény, gyerekek? Én nem voltam tegnap. Mit lehet nyerni?
2: Nagy képernyős Hisense színes televízió a legmodernebb mini LED technológiával, és mindenki, aki jelentkezik a játékra, kalapba kerül, és pénteken sorsolunk 3 nap. Boston, repülőjegy, szállás, fotball belépőjegy a VB egyik meccsére.
1: Ne csináld!
2: Két személyre!
1: Ne csináld! Tehát valakit kijutottunk a világbajnokságra.
2: Ha már mi nem megyünk.
1: Az nagyon menő. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, ciao, mi újság?
4: Minden okés, izgulok.
1: Nem kell, segítünk majd. Pistikem, szeretnél menni a VB-re egyébként? Te is mennél?
4: Hát, hogy a viharban-e, de hát esélytelen. Most hát így már nem.
1: Na most ne csináltad, már itt vagy most is. Hát lehet, hogy aztán te mész majd a VB-re. És kinek drukkolsz, ki az esélyes, kit szeretsz, milyen csapatod?
4: Hát én már gyerekkorom óta Anglia, nyilván a magyarok, de azt még nem tudtam megélni, hogy lássam őket VB-n, úgyhogy az angoloknak szoktam szurkolni.
1: Angoloknak?
4: Aha. Az se jobb, mondjuk, de igen, azok se nyertek már 66 óta.
1: Na de legalább kint vannak, hát már is nagy dolog, hogy legalább ők kiérnek. 86 óta nem, ki se jutottunk a világbajnokságra.
4: Na, majd legközelebb.
1: Hát,
4: ilyen ruhában, ha játékosan játszanak, akkor evidens, hogy ki fogunk jutni.
1: Most azt gondolom, hogy az utóbbi 20 évben nem sikerült pénzparipa fegyver meg volt, most azért nem lesz ennyi minden. Úgyhogy most akkor egy nagymágusnak kell, most kéne kijutni.

0: Jó, oké, és akkor?
1: És akkor most a kedves játékosunknak mondani kell, hogy 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es, hova akarod lőni a labdát?
2: Jó, ha szembeállunk, akkor bal oldalon van az 1-es alatta a 3-as, jobb oldalon pedig a 2-es alatta a 4-es.
3: Legyen az 1-es.
1: 1-es, tehát bal felső sarokba fogja.
0: És ehhez miért kellettem én, hogy kiválasztott?
1: Mert te fogsz védeni.
2: Majd most jön a kicsi várni.
0: De izgi, engem berakod oda a kapuba. Megőrülsz. Igen?
1: Na, figyú. Zsebre dugott kézzel eldőlve.
0: Nincs, ez nincs. Ez
1: nincs. Én reggel ezt elmeséltem neked, hogy hogy védünk.
0: Ez annyira primitív. Egy ilyen zsebre dugott kezű Balázs így eldől balra, és kifejeli, ahogy te védesz. Egy Commodore 64-ben, hát százszor jobb grafika volt. Egy jó Isten. És van még egy rugás?
1: Hát most kivédted, haver. Hát láttad.
0: De micsoda védés volt. Na jó.
1: Jó, akkor van még a 2-es, 3-as és a 4-es. Te alulra lősz, vagy fölülre?
3: Legyen alulra akkor.
1: Alulra, és bal, vagy jobb alul?
3: Jobb alul.
1: Akkor ez a 4-es szám. Figyelj. Mindjárt jön a Balázs. Na! És megint kivétel! Konkrétan tökön rúgtad.
0: És miért van zsebretéve a kezem?
2: Mert nagyképű vagy.
1: Mondtam neked, egy ilyen papírmasi figura eldől.
0: Ilyen undorító gizda módon jobbra eldől, mint egy ilyen papírmasi nem lehet védeni. Jó, kétszer kivédtem, ez mit jelent?
1: Hát, hogy még van egy lövése. Ha akkor is kivéded, akkor nincs tévé. Ha nem véded ki, akkor van.
0: Gyerekek, hétről hétre egyre elmésebbek a játékaink, de az eheti Hisense az IQ-ban mindent visz. Tehát ez komolyan mondom, ez egy szellemi...
1: IQ-ban és grafikában.
0: IQ-ban, ez szellemi Monteverest. Tehát bőrdületesen magasan vagy. Hova lövöd a harmadikat?
3: Hát már nem tudom.
1: Kettő legyen vagy három?
3: Legyen a kettő.
0: Kettes. Ne keseredjél, Pisti, ne keseredjél, már hallom a hangodon. Hát
2: fáradt a Balázs, ne aggódjál, látom az arcát. Már...
0: Nagyon kifáradtam.
1: És az is vicces, hogy az elővés pillanatában, de még nem vagyok kapuban.
0: Persze, csak amikor...
1: Oda rohadsz.
0: Csak amikor lövi. Na figyelj!
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Hisense 65 szolos mini LED TV.
0: Ez nincs.
3: Olyan, megvan.
0: Hát, hogy megvan.
1: Mondtam, hogy jó lesz.
0: Hát olyan gólt lőttél, érted? Lepattant a vállamról.
2: Kocsit, és... hívjuk már be, kicsit beszélgetni.
0: Lepattant a vállamról, és bepattant a hálóba. Borzasztóan jó. Tavaly tegnapi volt, elvitték tegnap is?
1: Tehát pont.
0: Csígy a harmadikra?
1: Igen.
0: Kicsit kiszámítható a dolog.
1: Ne, majd holnap.
0: Na jól van, oké, figyelj ide, akkor... megvan a tévé, amit megnyertél. Meg is mutattuk. Jó?
1: Az új FIFA szoftvert ezért nem merik kiadni, érted? Mert nekünk ez van.
0: Igen, ez tényleg egyébként FIFA 27. Oké, drukkolunk, akkor hát a sikerül kijutni. Kit vinnél a VB-re egyébként? Kivel mennél?
3: Hát egy gyerekkor is barátommal mennénk együtt, ő is angol szurkoló.
0: Wow, az mekkora élmény lenne.
3: Hát az nagyon, igen.
0: Jól van, pénteken sorsolunk, figyelj akkor, jó? Köszi.
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
0: Ciao. És mit adunk? Belépőjegy a meccsre, szállás, repülőjegy,
1: ez
0: minden?
1: Ez majd nem, most egy színes tévé.
0: Az oké, hogy a főnyeremény.
1: Igen, tehát két fő részére repjegy oda-vissza, két fő részére szállás,
0: igen,
1: oda-vissza, két fő részére meccs belépőjegy,
0: az nagyon
1: a
0: komoly
1: egyik meccsé.
0: Azt a mindenségit neki.
1: Há, figyelj, haver, tudod mi van.
0: Gyerekek, jó. Tehát, aki nem kerül be a napi játékunkba, az se keseredjen el, mert pénteken viszont itt nagy dolgok történnek. Az nagyon menő. Oda kiállásos alapon jutsz be VB-re meccse. Nagyon nehéz.
2: Láttad azt a palit, aki itt a BL döntő fenült a sarokba egyedül, és utána mellé ültették az egyik nagyon híres focista barátját?
0: Igen, egyedül volt.
2: Igen, nyert egy egyet valahol, és akkor egy ilyen kakaslőre kiültették egyedül, mert egyszer csak megjött egy, most hát sajnos nem tudom a nevét, egy nagyon híres focista, aki régen.
0: És beültették mellé.
2: Igen, és együtt sörözve nézték még a meccset.
0: De jó, az tök kedves kis történet. Na jövő mindjárt 9:30 pontosan.
4: És már felfrissülve, jövünk vissza!
5: Jövünk vissza!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. 2

0: Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
13: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%. Könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, gyermekprogramok, borkóstolók és szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Könyv, Bor, Jazz fesztiválon június közepén Balatonfüreden. A gyermekeket június 13-án szombaton a Tücsök zenekar koncertje várja. A fesztivál ideje alatt könyvvásár lesz a Blaha utcában, a könyvbemutatókat pedig dedikálások követik. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Híreink végén az időjárásról. Napközben csökken a felhőzet, megszűnő jelleggel előfordulhatnak még záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de záporok környezetében megélénkülhet a szél. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rocky Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na, itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel foglalkoztunk. Női piszoár, erről beszélgettünk, jó, nem jó, bevezetik először futóversenyeken, aztán lehet, hogy köztéri vécében is. A nőknek ilyen fejkilógos piszoárba kell majd pisilniük. Megvitattuk, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük. És ki hogy nevezte el a wifi-ét, erről is volt szó, mert a United Airlines gépe megint visszafordult, pár hónapja már volt egy ilyen eset, de most megint, mert valaki vicces bomba nevet adott a Bluetooth hangszorójának. Ki hogy nevezte el a wifi jelszavát, erről beszélgettünk.
2: Füstös csülök, jelentkez!
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
1: Nincs ajtó, csak beállsz oda, és beállsz, igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
3: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
1: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
2: Én most megtekintettem ezt, és értelmeztetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok
1: dézsaszerű valamiben.
2: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
2: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadról ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
3: De van, ez ajtó. Tehát, hogy érted,
2: csak bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
3: Csak egy ilyen félkör? Ilyen,
1: egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
2: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
1: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
2: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
3: ez futóverseny, itt nincs portékád.
2: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod,
1: van...
2: hogy nem guggoltál mi.
1: Lettolod a nadrágot.
3: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
2: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
1: Te mivel futsz, esküvői ruhába?
2: Igen.
3: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
1: Síruhában vagy
2: nem,
1: ezek?
2: De ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
1: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi
2: de
1: dolog.
2: De csak be lehet látni.
1: Igen, szóval belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
2: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
3: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
2: Senki
3: neki...
2: ne lássa a picsámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
1: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
2: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy...
3: Magasítsák meg.
2: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
1: Hát nem, hát nem, mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
3: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
2: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
3: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus.
2: De mi az etikett,
3: vagy?
2: Hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
3: Nem, vagy... nem vagyunk hülyék.
2: De nem,
1: nem odalépsz csöndben, konstatálsz, igen.
2: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil. Ilyen,
1: igen.
2: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
3: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
2: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló. Igen.
3: És akkor büszkén körbenézel,
2: és akkor,
3: voltam.
2: És akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, wow. Legalább tudod, egy kézzel tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
1: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
2: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
1: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és...
3: Ha haverral mész, akkor dumálsz.
1: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
3: beteg.
1: Azért túl biztosítva?
3: Ez beteg.
1: Otthon mi a wifi nevetek? Elneveztétek valahogy?
3: Plafonon nem megy át a wifi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
2: meg az azbest wifi,
3: meg a emelet wifi.
1: Komoly vasbetonból építkeztetek.
3: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
1: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
3: Balázsék wifi jel, hát né, hülyeség.
2: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
1: Tehát oda, hova nem való, 1-2-3.
3: Zsülnek biztos, hogy van.
1: Zsül, úgy képzelem, hogy az összes wifi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
2: őket. Jó, csak egy, hagyj kérdezni, csak annyit kérdezik, science fiction?
4: Jules.
3: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
2: Az füles, fules.
1: Az meg fules.
3: Az is Zsül.
4: Ahogy, de Zsül telefonja.
3: Zsül.
1: Mennyire telefonja. Kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak adni a wifi-üknek?
2: Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobil forgalmat nem tudok generálni. És akkor
1: tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
2: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9-5-ös.
1: Hát én nagy LVVLK, igen, hanem megfogadom.
2: Dollárjel.
1: Igen.
2: És igen.
1: Az a jelszó megosztása.
2: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
1: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
3: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
1: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
2: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
1: Acceleri bomba.
2: nem mindegy.
1: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
2: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírat a jó ég.
1: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
2: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
1: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valami ilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
2: individualizmus. Szeretem, amikor tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
1: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
2: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfelen azt üvöltöd,
3: hogy bomba.
1: Igen. Azaz.
2: Ez nem lett könnyű nekik, nem?
3: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
2: Bum, bum.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 5 egyszerű kérdés segít felmérni, hogy milyen időskorra számíthatsz, Feri, holnap a törzskét teszed, légy szíves.
3: Igen, főnök értettem.
1: És referáljál, légy szíves, hogy mindent megteszel az egészséges öregedés érdekében. Jó, szeretném.
3: Mik vannak benne?
1: Ha kitöltenéd a tesztet. Hát ilyen táplálkozással, alvással, folyadékfogyasztással kapcsolatos kérdések.
3: Szerintem 5-ös.
1: 5-össel hozod? Na jó van. Oké, gyorsan még egy naphallgatója, és aztán megyünk. Ti pihentek, én dolgozom, de nem kell mindig jól járni, úgyhogy...
2: Soha nem pihenünk, Balázs, te is tudod.
1: Ez is igaz. Nem az élet kemény, úgyhogy tudjuk, hogy aki ezt választotta, ezt csinálja.
3: De micsoda sikerek lesznek belőle, micsoda
1: hát
3: sikerek.
1: Hát aztán
2: egy másodulásor.
1: Így van, hívjuk még a naphallgatóját.
5: Balázsék.
1: Az, jó reggel, ciao, hello, hogy hívnak?
5: Sziasztok, Ramon vagyok.
1: Ramon?
3: Ramon?
2: Ramon.
5: Ramon, igen.
1: ezt a nevet kaptad valakitől, hogy Ramón?
5: Ramón, igen.
1: Hát ez meglehetősen
2: fura. Ez milyen vezetékneved?
5: Hát az meg Trekovanic, úgyhogy nagyon jó vagyok.
3: Trekovanic a Ramón.
2: De akkor ezt tessék, ebben van valami kis olyan. Tudod,
5: igen, én jó magyaros, nem olyan betyáros, huszáros.
2: De legalább valami vidéki faluban nőttél fel, mert ez úgy az igazi.
5: Nem, Pesti Prosti.
1: Pesti Prosti vagy, igen.
2: Ez jó név, nekem tetszik ez a név.
1: Igen, azt írtad, hogy imádod, hogy mindig felsoroljuk a félrokonságodat, amikor tippelünk arra, hogy ki fogja fölvenni ugye a telefont, a féllábú, félkarú, lábúj nélküli, igen. Jól van, figyelj!
5: Mindig láttam a rokonokat, hogy szóljanak, hogy meg vannak említve.
1: Igen. Van egy szép ajándékcsomagod, jó? Azt elküldjük neked, most plusz ajándék nincs, de köszi, hogy írtál.
5: Szuper, köszi, puszi letiteket, jók
3: vagytok. Hello,
1: hello.
5: Ciao, ciao.
3: Miért mondja, hogy puszi?
1: Igen, ez olyan érdekes volt, egy férfi szájában. Én szoktam ilyen mondani.
2: Én mondtam, nem ő.
1: De ő is mondta, hogy puszilag titeket.
3: Nem, ő is mondta, hogy puszilag titeket.
1: Azt mondta, hogy puszilag titeket.
2: Ramon férfias, és a férfiak megengedhetik maguknak az ilyesfajta gesztusokat, anélkül, hogy kellemetlenné váljon.
3: Uh-huh.
2: De puszi!
3: Akkor puszilag titeket.
2: Igen. Nekem tetszik az, amikor egy fiú éneket mond.
1: Igen? Uh-huh. Puszilag benneteket. Holnap ki érkezik?
2: Julia jön. Elmondom neki, hogy egész nap dudolok dolgokat, amiknek teljesen semmi létjogosultsága nincs a fejemben. Ilyen például a háromszor szóltam rá.
1: Azt hallottam
2: rád.
1: Az előtt. Azt nem akartam elhívni.
2: Ezeket random feljátszott. Nem tudom, valószínűleg ez a demencia, a korai demencia, hogy elkezdődött. Én csütörtökön fogok jönni, különböző még jobb számok, slágerek énekelésére.
3: Megtanuljuk neked ezt az Edda slágert, jó?
2: De te háromszor nem jöttél el.
1: Igen, háromszor kértem, háromszor nem jöttél. Igen, fú.
2: Na, de úgy te is tudod. Ez miért van? Mikor töltötték ezt fel a szoftverbe?
1: Ez érdekes. Na jól van, gyerekek, jövünk holnap, akkor Juliskával, mindenkinek szép keddet, jó? Vigyázzatok magatokra, holnap érkezünk.
3: Szevasztok!
1: Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
3: Hanna, akkor ne csak álmodoz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cserit igúnyolc, és minden kilométert imádtam.
2: Tényleg ennyire jó?
3: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
2: 1%? Ez egy valóra vált álom.
3: Cserifehérvár.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
6: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
14: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
15: Kévés autó Soltvadkert. Kossuth utca 112.
1: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

Jazzfoknál Regan Lili, Medger Victoria, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben.

0: is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Attila felel ezekért mostantól. Hello mindenkinek, én vagyok. Garantálom, hogy nem lesz sok a beszéd, sok lesz a zene, közöttük pedig játék is lesz Total Dance Cabrio jegyekért. Természetesen szólni fogok, amikor telefonálni kell. Mindeközben 23-24 fokokat mérünk, az egészen keleti részeken kívül mindenhol süt a nap. Ma egy ilyen nyugisabb időjárásunk lesz, pont egy napig lesz csak ilyen.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgatók.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most Szemfeltől, aki egyike volt azoknak, akikkel berobbant a nyár május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Szuper jó DJ, de vérbeli üzletember is, és marketingben is otthon van. Marketinget tanult az egyetemen, úgyhogy neki nincs szüksége menedzserre. Megold mindent önmaga. Szemfelt!

0: itt Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, közöttük játék, reggelente Balázséknál, napközben nálam, este a Kívánság műsorban Juhász Gerinél. Minden fontos információ a Rádió 1 játékairól most, aztán ilyen zenéket hozok majd, mint Fastboy-tól a Good Life, Rihanna Eslandem a nagy Rádió 1-es kedvencek közül, vagy éppen ez, Lady Gaga és az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: a sárbort jobban ment.
1: Na, boomerek.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai,

0: műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermeccs, közöttük játszunk ma is folyamatosan, így délelőtt, de majd délután és este is. Páros belépő a tét a Total Dance Cabrio-ra június 13-ára a Budapest Parkba. Háló!
1: Gyuri vagyok, a játékra jelentkeznék, szia!
0: Gyurikám, szia, úton?
1: Igen, persze, nem túl messzire.
0: Dugó nincs?
1: Jelen pillanatban is minden.
0: Közlekedni tudsz? Melyik részén haladsz a városnak?
1: 20. kerület.
0: Na, hát akkor hadd hallja mindenki ott a 20. kerületben tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: Mert 10. lettél!
1: Hey! Nagyon szuper! Nagyon-nagyon örülök! Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Hatalmas, nagyon szépen köszönöm!
0: És közben látom az üzeneteket SMS-en, Viberen, hogy lehetetlen minket elérni. Hát itt volt a példa, hogy nem lehetetlen, csak nem szabad feladni. A következő órában újra játszunk, újra megpróbáljuk itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: igazi mai slágermegy.
1: Csak igazi mai slágermegy.
0: Avicii örök.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. És hogyha ez a zenei óra tetszett, azonnal indítom a következőt Accenttel, Szerával és Mise Millerrel. Don't Leave, rögtön az elején.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
8: A magái az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
10: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
11: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
13: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspotló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
16: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
15: Mondom, hogy a szárnya jó.
17: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
19: Kévés autó Soltvad kert. Kossuth utca 112.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szélmon, és tudjunk vendége Tóth Zoltán, kommunikációs és marketing vezető, méghozzá a Győri Állatkertről lesz majd szó. Szia, köszöntelek itt nálam nagyon sok szeretettel.
13: Szia, köszöntöm a rádió hallgatókat.
6: Mennyire vagyunk győri látogatók?
13: Nagyon sokan a Győri Állatkertben nem Győrből látogatnak el, hanem az ország különböző részeiről, és ebből a régióból is rengetegen érkeznek hozzánk, akár csak egy napra is. A Győri Állatkert a 13 nagy magyar állatkert között látogató számban mondjuk a negyedik helyen van, és hát rengeteg olyan
20: programmal, attrakcióval készülünk a látogatóknak, amivel akár egész napos programot is tudunk kínálni nekik. Nagyon sok olyan program van, ami például csak nálunk van, akár az országban. Tavaly évben mi 72 napot zárva voltunk a száj- és körönfájás járvány miatt, és ekkor alakult egy kicsit a dél-amerikai kifutó, ahol a kapibarák is élnek, és ott például kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri állatkertben. A Győri állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze, nyilván itt vannak kisebb-nagyobb csapatok, vagy akár csak szólóban is egy-egy állat. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal. Ezelőtt ez a tavaszi időszak nagyon sokszor ezzel az örömteli hírrel segíti a mi munkánkat is, vagy a mi vonzerünk növelését is. Ez nekünk egy nagy szív fájdalmunk, hogy Győrbe az állatkerti látogató, az az állatkert miatt érkezik, nem megy be a városba. A tavalyi évben mi létrehoztunk egy fényparkot, és ennek mentén kialakítottunk egy hajós közlekedést a győri belváros és az állatkert között. Télen ilyen fényhajók közlekedtek az esti órákban, és ilyenkor szezonban napközben ugyanúgy menetrend szerint ezekkel a sétahajókkal tudják akár az állatkertet megközelíteni, vagy pedig a mi látogatóink az autóikat ott hagyva bemenni a belvárosba.
21: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
22: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
23: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!
25: Rádió
24: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, a munkatárs, aki ezeket a zenéket válogatja meló mellé, hello mindenkinek, és aki ebben az órában intézi majd a páros belépőt a Total Dance Cabrio-ra, amikor szólok, akkor telefonálni kell. Közben elén került egy Facebook csoport, ahol azt írták, hogy a Balaton 23 fokos, hát megnéztem, 22 a déli parton, a Velencei tó 23 fokos, csak érdekességképpen mondom, hát ha valaki a mai napsütést kihasználná.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1, csak igaz a mai slágermeccs. Éppen, hogy csak kipihentük a Rádió 1 születésnapi fesztiválját, még a fotókat rendezgetjük a telefonon, amikor itt a Rádió 1-en már lehet is nyerni a következő bulira a jegyeket. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án, immáron 10-szer a 90-es évek, valamint az ezredforduló meghatározó zenészeivel. Aki régen volt bulizni és szeretne tombolni egy nagyot, hívja 10-ként a 0620 311 111-et. Hajrá! Hands up.

0: buli volt. A Rádió 1-es szülinapi buli, ó, de nem tudom, vagy 4 éve, vagy valami ilyesmi.
1: Hát akkor nézzük meg, hogy most hova mész.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy 2 főre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Á, nagyon jó, nagyon örülök. El se hiszem.
1: És az a jó hírem van, drága Rádió 1-esek, szólok a többiekhez, hogy van még lehetőség játszani, lehet még páros belépőkhöz jutni délután is. Most információk jönnek, aztán zenélek tovább. Ilyeneket hozok, mint a New Religion BB Rexától, a nagy Rádió 1-es favoritok közül jön majd a Shallow, vagy éppen ez, Hurts Purple Disco Machine Wonderful Life.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy 2 főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
3: Hú, ez szuper! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
5: Na, boomerek.
6: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: mint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
2: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség.

0: mindig Aldi.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz. Reklámot hallottak.
2: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, és akkor most az aktuális favoritunk az idei nyár egyik kedvenc dance zenéje indult el, New Religion érkezik, az a Bebe Rexha, akiről kevesen tudják, nagyon maximalista, nem csak dalszerző énekes, producer is, szereti, ha miatta működik egy dal, mindig beleszól a készítési folyamatokba, alakítja a vokál hangzását, sőt néha még a zenék mixeléséhez is ad profi tanácsokat. Bebe Rexha ezt a dalt Faithless-szel készítette, New Religion a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
6: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Vissza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: JAECOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
8: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
3: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
11: Kévés autó Soltvad kert. Kossuth utca 112.
0: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásának felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Tar Zoltán. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a héten elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Híreink végén az időjárásról: erősen gomoly felhős lehet az ég, kialakulhatnak záporok, 20-29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió 1!
3: Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

Itt a 105 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, ez már a Daily Mix, a stúdióban pedig Márkó Ródi Petra. Napos száraz délután elébe nézünk, a mai csúcsérték 26-28 fok körül várható. Estére is száraz időt mondanak, 22-26 fokot, éjszakára meg legkevesebbnek 16 fokot, esni az éjjel sem fog, de majd holnapra jön az ősz. Jövök majd a részletekkel. Most itt van Tóth Abigaillel és Accenttel, a Sugar Daddy a folytatásban.

106.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföld, vár itt a Daily Mix, a stúdióban Kóródi Petra, és útinformációk jönnek már is. Haladni jól lehet a városban, a 6-os városi szakasza egy kissé terhelt a jelentések szerint, megszokásos az autók sűrűsége, a Sóház, Paksi és a Kéri utakon, nem meg a Kossuth Lajoson. Jó utat és kitartást kívánok mindenkinek, a folytatáshoz meg jó hangos zenehallgatást. Imán Bek, a kazak DJ érkezik már is egy jó kis éken át dolgozással. Itt van a Beli.

Ez a 105 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron, szép kedd délutánt kívánok. Ez a Daily Mix a stúdióban meg Kóródi Petra. Egy hónapon belül beérik a szabadföldi görögdinnye. Szedres határában járt a Teol Bogdán József családi gazdaságában, és már is hozom a cikk tapasztalatait, én pedig a folytatásban. Megkezdődött a visszaszámlálás a Tolna vármegyei dinnyeföldeken. Szedres határában, ahol szinte minden második család foglalkozik termesztéssel, Bogdán József és családja hosszú évek óta 20 hektáron termeli a dinnyét. A családfő tájékoztatása szerint a március 10-én fólia alá ültetett palántákból várhatóan 10 napon belül már értékesíthető gyümölcs lesz, míg a szabadföldi ültetvényekről 30 nap múlva indulhat meg a betakarítás. Az idei időjárás miatt a kezdeti hideg plusz 10 fok alatti hőmérséklet hátráltatta a gyökérfejlődést, a korai és a későbbi szabadföldi ültetések fejlődése egyszerre futott be így. Egy hónap múlva komoly dinnyebőség várható a piacokon, ezt azt eredményezi. Egyébként a Bogdán család arról is beszélt, hogy milyen nehézségeik akadtak, vagy akadnak a következő hónapokban, hetekben. Az alapanyagok drágulása például ez, illetve a munkabérek és az üzemanyag rezsiköltségek drágulása is, valamint az, hogy erre a nehéz fizikai munkára például dinnyeszület nagyon nehéz embert találni. Hát kitartást mindenkinek, főleg a dinnyetermesztőknek ezekben a hetekben, hónapokban, hamarosan kezdődik a szezon. Éljenek a Carmenek és az Aniták, ma ők a névnaposok, a Carmen Hibel spanyol eredetű név, jelentése Carmen hegyi kert, az Anita pedig spanyol eredetű jelentése kegyelem, könyörület. Isten éltesse a névnaposok mellett azokat is, akik június 2-et szintén ünnepnek tekintik. A folytatásban érkező dal most az ünnepeltek kedvéért szól, Ray Dalton jön vele pedig a Blood Running.

Ez a 106.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek itt Dunaföldváron, ez a Daily Mix a fedélzeten Kóródi Petra. Szép kedd délutánt kívánok! Taylor Swiftet hozom már is a következőkben, és a 12. stúdióalbumáról, a Life of a Showgirl-ről szól ez a zene. Ez a 12. olyan album, amelyet Taylor Swift sikerre vitt. Hihetetlen a csaj, hihetetlen alázattal és tehetséggel van megáldva, amelyet tökéletesen használ. Itt van már is az Oplight!

0: 95.5 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Hello Dunaföld, vár a stúdióban Kóródi Petra, és igaz, most véget ért a Daily Mix, de azért mi még együtt rádiózunk ám a következő órában is. Mindjárt hozom ezt a dalt. Sírán, és az Azizám mindjárt teljes egészében szól itt nálunk a Rádió 1-en. Szép keddet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Kévés autó Soltvad kert. Kossuth utca 112.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kóródi Petrával. Csak igazi

106.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek itt Dunaföldváron, a stúdióban ebben a 60 percben is Kóródi Petra. Változó felhőzet, de inkább jó sok eső, ezt mondják. Szerdára egy igazi hullámvasúton ülünk ezen a héten időjárás szempontjából. A délelőtt még belefér egy kis napsütés, de déltől erezd el a hajam. Esernyő, esőkabát, gumicsizma, ezek szükségeltetnek a szerdához. 22 fok körül alakul egyébként a csúcs. Lady Gaga-é a folytatás, már is érkezik a Dead Dance a Rádió 1-re.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a 105 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron és a Vonzás körzetben, a fedélzeten Kóródi Petra. Szép kedd délutánt kívánok egyébként a hallgatóinknak. A folytatásban pár kikapcsolódási lehetőséget hozok Dunaföldváról és a Vonzás körzetből. Nézzük már is, vagyis hallgassuk, hogy mi minden lesz. Június 4-e csütörtök, nemzeti összetartozás. A nemzeti összetartozás napján 17 órától várják a Dunaparton, az országzászlónál az ünnepelni vágyókat, ahol beszédet mond Cseh Tamás, országgyűlési képviselő. Aztán ezen a héten lesz a pedagógus nap. 17 órától ünnepeljük a dunaföldvári és a környékbeli pedagógusokat ezen a napon, vagyis a héten pinteken a művelődési központban. Aztán június 7-én vasárnap 18 órától pedig kezdődik a nyár váró koncert a Kántémusz Kamara kórussal. A koncerten közreműködik Nyitrai Gergő harmonikán. Ennek a gyönyörű koncertnek pedig a helyszínen az evangélikus templom. Én jó szórakozást kívánok hozzá mindenki számára, és egy kicsit utazzunk el most innen Dunaföldvárról, de nem megyünk olyan messze, ezt abszolút megígérem, csak Paksig, ahol a mai nap folyamán irodalmi önképzőkör, amelynek a témája Kemény István, Kemény Zsófi, Kemény Lili, a foglalkozást pedig Tóth Judit vezeti majd. 17 óra 30-kor kezdődik a Csengeiben az irodalmi önképzőkör. Június 5-én pénteken térzene az Atomtéren, Paksi és Szekszárdi Művészeti Iskolák közös produkcióját lehet megnézni, meghallgatni, klarinét és vonós zenekarok előadása is lesz majd. Júni 6-án szombaton 18 órától kezdődik a Főnix Tánc Együttes gála műsora, amíg a jövő héten 17 órától a Természetjárók sorozatban Fabó Ferenc és Fabóné Bíró Ágnes természetfotó kiállítása nyílik majd meg szintén a Csengeiben. Jó szórakozást kívánok ehhez is mindenki számára. A folytatáshoz meg jó zenehallgatást, érkezik ugyanis Loival a Get Lucky ide hozzánk a Rádió 1 Dunaföldvárra. Szép keddet!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám lettek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, a stúdióban Kúródi Petra, szép kedd délutánt kívánok, és már is szállítok egy fun factet saját magamról. Nekem évekig a Coldplay Clark című dalára csörgött a telefonom, ez a dal pedig annak a szempüljeit veszi alapul, és amikor meghallom e dalt, akkor folyamatosan nézem a mobilom, hogy ugyan már kihív, milyen furán működik az emberi elme, nem? De szóval a Clark nyomán ezt a dalt Samfeld készítette, benne pedig Rosalyn énekel, egy jófajta feldolgozásról, átdolgozásról beszélünk. Itt van már is a hátlap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Köszöntöm Önöket, 2026. június 2-a van, az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Különleges lehetőségben volt részük a Tolna vármegyei Balassa János kórház orvosainak, hiszen az intézménybe érkezett a Berzius Plus sebészeti robot, amelyet 4 napon keresztül próbálhattak ki. Ez idő alatt gyakorlatilag bármely érdeklődő orvos megismerhette azt a technológiát, amely világszerte egyre nagyobb szerepet kap a modern sebészetben. A robot asszisztált sebészet célja, hogy a sebész munkáját még nagyobb precizitással, rugalmasabb mozgástartománnyal és korszerű, minimálisan invazív megoldásokkal támogassa, fogalmazott dr. Hardi Péter, orvosigazgató. A Magyar Hősök napján Baján a Déri kerti emlékműnél hajtottak fejet mindazok előtt, akik bátorságukkal, helytállásukkal és áldozatvállalásukkal hazájukat szolgálták és közösségüket. 26. alkalommal rendezte meg a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományos német nemzetiségi napot. A Táncsics Parkban tartott eseményen az óvodások és iskolások nemzetiségi műsorán túl mások mellett a Roger Schilling zenekar, a Hímesházi, Sonnenblumen kórus, illetve a Paksi Német Nemzetiségi Tánccsoport is fellépett. A Dunaföldvári gyermeknapon a Dunapart fáik között kifüggesztett rajzokból álló szabadtéri kiállítás színes alkotásai különleges hangulatot teremtettek, miközben a családok a programok között sétálhattak, akik pedig a kalandokat keresték, kipróbálhatták a rekeszmászást, ahol ügyességre, bátorságra és egy kis egyensúlyérzékre is szükség volt. A cserkészek segítségével biztonságos körülmények között mindenki megmérettethette magát és megtapasztalhatta, hogy milyen érzés egyre magasabbra jutni. Nem mindennapi összefogás helyszíne volt a hétvégén a szekszárdi Sieber pincészet. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából rendezett jótékonysági családi napon a felhőtlen szórakozás és a nemes célok találkoztak. A látogatók segítségével a Tolna vármegyei Balassa János kórház gyermekosztályát, valamint a helyi Mezdens tánc egyesületet támogatták, mi alatt a legkisebbek birtokba vették az ugrálóvárat, az arcfestést és a happartit, a nagyobbak izgalmas kincskeresésen vehettek részt a szőlőtőkék között, a legkreatívabb címketervező versenyen megmutathatták tehetségüket, míg a délután folyamán egy látványos tűzoltó bemutató és a mindent eldöntő tombola is fokozta az izgalmakat. A nap egyik legnépszerűbb programjának a Sommelier bajnokság bizonyult, ahol a gyerekek vakkóstolás során mérhették össze tudásukat különféle gyümölcslevekkel, számol be róla a Teol. A Napvirág zenekar varázsolt jó kedvet a Deák Ferenc általános iskola alsó tagozatának udvarára május 29-én délután Pakson. Az iskolában gyermekek hetét tartották, amelynek keretében számos színes program várta a koncerten kívül is a kisdiánkokat. A rendezvénysorozat kedden Ki mit tuddal zárul. A Dunaföldvári Beszédes József általános iskola május 21-én angol versenyt szervezett az 5. évfolyam számára. A verseny témáját II. Erzsébet születésének 100. évfordulója adta. 30 tanuló vett részt a versenyen. A gyerekek csapatokban dolgoztak. Első helyen

0: Vicai Júlia, Márton Mátyás, Németh János, Németh Püspök Ábel az 5. A-osztályból, második Farkas Karina, Kincses Jázmin, Koskai Ákos az 5. C-ből, és harmadik Hegyi Dorina, Pincés Réka és Wimmer Hanna az 5. B-osztályt képviselve. A Dunakömlődi Gyereknapnak a focipálya adott otthont május 31-én az esemény résztvevőit változatos és ingyenes programok várták. Az Ugrálóvár, az Óriás Foci, Darts és a Kreatív Sátor mellett csillámtetko és arcfestés is várta a gyerekeket a sikeres délutánon. A Győrben megrendezett U14-U16 Európa Kupa versenyen 24 ország 556 indulója lépett a tatamira május 30-án és 31-én. A Mogyi Bajai Judo Klub szép eredményekkel térhetett haza. A Mogyi Bajai Judo Klub 3 versenyzővel képviseltette magát a rendkívül erős mezőnyben. A legjobb eredményt Rutai Hanna érte el, aki az U14-es korosztály 40 kg-os súlycsoportjában bronzérmet szerzett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

95.5 rádió, egy csak igazi mai sláger, mely szép kedd délutánt kívánok mindenkinek itt Dunaföldváron. Útinformációk érkeznek már is a folytatásban. Hát jól lehet közlekedni a városban, de a hatós városi szakasza egy kissé torlódik a jelentések szerint. Sok az autó a Kossuth-Lajos, a Sóház, a Kéri és a Paksi utcákon is. Jó utat és balesetmentes közlekedést, ezt kívánom mindenkinek!

Ez a 105 rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jöttem, hogy elbúcsúzzam, további szép délutánt kívánok mindenkinek itt Dunaföldváron. Úgy tudom, hogy a folytatás Györke Atisé, és abban viszont biztos vagyok, hogy jönnek az igazi mai slágerek is, úgyhogy jó rádiózást. A közvetlen folytatás egyébként a búcsúdalomé egyben Teddy Swimsal érkezik a Loose Control. Korodi Petrát hallották az elmúlt órákban, holnap jövök a viszonthallásra Dunaföldvár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
5: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
10: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
12: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
13: Kévés autó Soltvadkert. Kossuth utca 112.
8: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: And this is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Ma is 17 órakor. A lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix a legjobb DJ-kkel, akiket önök szavaztak meg. A lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: heart.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Helynyílés helyett dolgozunk tovább együtt. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Lesz majd játék is az órában Total Dance Cabrio páros belépőkért, és hozok ilyen friss kedvenceket is, mint a New Rhythm.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy, csak igazi mai slágerben, játszom egymás után a jó zenéket. Közben meg a neten azt olvasom, ugye ma keleten volt több felhő, holnap nyugaton lesznek, a Tiszántúlon várható több napsütés, jelentős mennyiségű esőre pedig a Dunántúl egy részén lehet számítani.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Még egy picit húzom az időt, de hamarosan indítom majd a játékot. Addig is információk, például többek között mutatom a részleteket a nyere.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco,

0: műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
0: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Csak igazi mai sláger megy. Itt az idő, hogy játszunk. Bulizzunk együtt a 90-es évek az ezredforduló legnagyobb sztárjaival a Total Dance Cabrión a Budapest Parkban június 13-án. A 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. A forradalmunk 20-as 311-111.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a tét nem kicsi, páros belépőjegy a Total Dance Cabrio-ra, a 10. jubileumi show-ra, június 13-ára a Budapest Parkba, de csak a legügyesebb Rádió Egy hallgató kaparinthatja meg, aki 10-ként elér. Háló!
1: Szia, Zoli vagyok, a Rádió játékra szeretnék jelentkezni.
0: Zoli, honnan csörögtél, melyik városból?
1: Budapest, Kőbánya.
0: Dolgozol Kőbányán?
1: Hát éppen dolgozok, igen.
0: Ja, meló.
1: Fürdőszobát csinálok, burkolok.
0: Fürdőszobát burkolsz. Háttérben a Rádió Egyel ezek szerint, mert jelentkeztél a játékra.
1: Csak is, igen.
0: Na, akkor teszteljük le. Tudod-e a szlogent? Hadd halljam.
1: Rádió Egy, csak igazi baj is láger megy.
0: Mert Zoli, képzeld el, te hívtál fel 10-ként!
1: Nagyon jó, szuper.
0: Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy te bulizni fogsz.
1: Ó, nagyon jó, köszönöm. Rég voltam, ráfér most már egy kicsit. Igen.
0: Na, hát akkor ez a tiéd, mutatom.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon király, örülök neki, köszönöm szépen. Ez egy játék, amire igazán szívesen telefonáltam, megjelentkeztem.
0: Akkor jó helyre megy a gyeremény. Hölgyeim és uraim, van még jegyünk, a következő órában is lehet nyerni. Itt a Rádió Egyen.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nagyon pici szünet után azonnal indul az újabb zenei óra, a Nyár Dalával, Accenttel, Tóth Abigéllel és a Sugar Daddyvel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Ne, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. gyko.hu.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
11: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Kévés autó Soltvad kert. Kossuth utca 112.
13: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri állatkertben. A Győri állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
14: Tóth Zoltánt, a Győri állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
13: Akár egész napos programot is tudunk kínálni, ugyanazzal a belépővel, amit megvált nyilván a látogató, és mi mindig igyekszünk a látogatóinkat már a nyitástól kezdve úgymond vezetni az egész napon. Fél óránként különböző programok vannak, 10 óra 20-kor már elkezdődik a tengeri malac vonattal, ami szintén egy olyan program, ami nemhogy csak Magyarországon, de nagyon körülöttünk lévő országokban se találunk ilyet. A A Pingvin séta egy szintén egy ilyen program minden nap kétszer, ami nem nagyon látható máshol. A Győri Állatkert valóban több olyan fajmentési programba, tenyész programba részt vesz, aminek a fő szempontja vagy a fő feladata az, hogy természetes élőhelyek védelme és az ott élő állatoknak a fenntartása az biztosított legyen.
14: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Az állatkert programjairól, aktualitásokról, közösségi eseményekről tájékozódhat a zoogyor.com oldalon.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
17: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
17: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, két napja van hivatalosan nyár, a vízhőmérsékletek pedig még nem feltétlenül csalogatóak. A Balaton 21-22 fokos, a Velencei tó 20, a Fertő és a Tisza tó 21 fokos. Tényleg csak érdekességképpen mondtam, mert holnaptól aztán ismét sok felhő érkezik nyugat felől, és csapadék is lesz. Keleten várható szerdán a legtöbb napsütés.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen! Most zenélek tovább, nem sokára pedig játszunk Total Dance Cabrio páros belépőkért. Szólni fogok, ha hívni kell.

0: emelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Az imai sláger megy. Közöttük pedig itt az újabb lehetőség, hogy valaki megszerezze a páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra, a 10. jubileumi show-ra. Június 13-án lesz a Budapest Parkban, a 90-es évek az ezredforduló legnagyobb neveivel, külföldi és magyar zenekarokkal, énekesekkel. A 10. telefonálót juttatom be, a forró drótunk 20 311

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió Egy, csak igazi mai slágermeccs. Na nézzük, ki az, aki ebben az órában befut tizedikként, és elviszi tőlem a páros belépőt, a jubileumi Total Dance Cabrio-ra. Rádió Egy, tessék!
2: Ilyen Dóri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Honnan értél el?
2: Budapestről.
1: Munkából?
2: Igen, én kávézóba dolgozok.
1: És ott mindig a Rádió Egy szól a háttérben?
2: Folyamatosan, nem is kérdés.
1: Akkor te tudod a Rádió Egy szlogenjét?
2: Természetesen. Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Mert tizedik lettél, Dóri!
2: Köszönöm, ezt nem hiszem el, és elsőre próbálkoztam, úgyhogy...
1: Aj, mekkora várlista vagy! De valaki napok óta próbálja.
2: Igen, igen.
1: Jó, hát június 13-án ne dolgozz!
2: Hát biztos.
1: De ne vállalj akkor műszakot, mert te bulizni mész.
2: Nem fogok, semmiképpen ott leszek, párommal fogunk érkezni.
3: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
2: Nagyon boldog vagyok, el se hiszem. Köszönöm szépen!
1: És még szeretnénk boldog, vidám, mosolygós Rádió Egy hallgatókat, úgyhogy a következő órában is játszunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan. Ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Öttől jön a Live Mix Juhász Gerivel és ma Lotfi Begivel. Én Györke Attila vagyok, aki viszont még a következő zenei óráért felel. Mutatom, hogy mivel indítok. Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionnál változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
8: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
9: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszk Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
10: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
11: Kévés autó Soltvad kert. Kossuth utca 112.
12: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
13: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
14: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
15: Köszönjük!
16: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
18: Rádió 1!
17: Indul
5: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, a zenék között játékot is hozok, nem sokára. És most így 8 perccel 4 után közlekedési információkat. Gabó szólt, hogy az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között nagy munka folyik, emiatt van torlódás. És Bence szólt, hogy Budapesten lassú az Üllői út eleje, a József körút után kifelé haladva. Bárki bármit lát, még szóljon, a forródrótunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Autós barátaim pedig ma is kapnak egy zenét. Éppen Teddy Swims-től.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Avicii örökké él a Rádió 1-en.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június 13, Budapest Park, Total Dance Cabrio, egy este a 90-es évek az ezredforduló legnagyobb slágereivel, a korszak legnagyobb külföldi és magyar neveivel. Bejuttatok most oda valakit, a 10. telefonálót. Indul a játék, a forrodrotunk 20-as 311-111. Sok sikert!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na lássuk, kit juttathatok be a Total Dance Cabrio-ra a Budapest Parkba. Ki fog bulizni a 90-es évek és az ezredforduló nagy külföldi és magyar sztárjaival? Captain Jack, Bass Hunter, Alice DJ, Fun Factory a fellépők között, vagy éppen a Cosmics, az Animal Cannibals, Betty Love, a Splash? Lehetne még sorolni a sztárokat, csak hát akkor nem nyer senki jegyet. Rádió 1, tessék!
1: Szia, Tamás vagyok, szeretnék játszani.
0: Szia, Tamás! Vezetsz nagyon, ahogy hallom.

0: Opel Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Szuper, nagyon örülök neki, köszönöm szépen!
2: És hát, hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, Juhász Gergőnél este a Kívánság műsorban is lehet nyerni, a partiról pedig részletek most az információk között.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: műsorvezető telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
4: Volkswagen.
5: Rohanós a reggel! A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
7: Indul a mindmegett étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
8: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, 16 óra 44 perc, közlekedési információk. Nemrég ugye megtudtuk, hogy dolgoznak az M3-ason, és emiatt van torlódás, lassulás, Bag és 60 között folyik a munka. Angi szólt, hogy dolgoznak a 47-es főúton is, a 102-es kilométernél. Itt úgy, ahogy van, lezárták a teljes főútat. Hunyaditól tudtam meg, aki SMS-ezett, hogy a 102-es főúton Tök és Perbál között autó az árokban a 11-es kilométernél félpályán lehet csak haladni. Norbi pedig azt írta, Budapesten zárva van az Andrássy út szervizútja a Bajza utcától a Kodály köröndig. Akinek van még híre, szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 1-2 perc, és Lotfi Begi és Juhász Gergő a stúdióban. Azonnal indul a Rádió 1 Live Mix, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak továbbra is. Szuper délutánt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
10: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
9: Tényleg ennyire jó?
10: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
9: 1%? Ez egy valóra vált álom.
10: cherifehervar.hu.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
15: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
17: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
19: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével!
21: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
22: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
23: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
24: Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
25: Kévés autó Soltvad kert. Kossuth utca 112.
26: Rádió 1. Rádió 1.
27: Csak igazi mai sláger megy.
28: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
29: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, isteni lesz velünk a következő 60 perc. Innentől mixelve szólnak a zenéink Lotfi Beginek. Hála, hello Begi.
4: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
3: Élőben menjünk az online felületeinken, keveset fogunk dumálni, induljunk el.
4: Az órát pedig már is a Hertz nagy sikerével fogom indítani. Érkezik a Wonderful Life, méghozzá egy vadonatúj Purple Disco Remix Machine-ben. Itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is Náger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok, óriási fog menni az idei nyári fesztivál szezonban ez a dal, Bob Sinclair és az I Can Wait, mellettem Lotfi Begi élőben a lemezjátszói mögött, és hát életünk közös képe készült el Begivel,
1: bizony.
0: Powered by Szoboszlai Dominik.
1: Igen, hát Dominik az outfitjével felrobbantotta nem csak a magyar internetet, hanem világszerte, de néztem az Instagram oldalát, és hát nagyon megindultak a kommentek, és kétfele szakad a kommentelők tábora, van, aki nagyon imádja, van, aki pedig azt mondja, hogy talán sztájlicot kéne cserélni. Én imádom ezt.
0: Én
1: szerintem, ha nem is szándékos volt, de hogy ezzel elért azt, hogy két napja mindenki erről beszél, ez csodálatos dolog.
0: Így van. Úgyhogy felütünk mi is erre a vonatra, a Begivel nézzétek meg a Facebookon, vagy pedig az Instán. Közlekedés, baleset Budapesten Zuglóban, a Horvát Boldizsár utcában, az Acsádi Ignác utcai kereszteződésnél, ez most történt az előbb, és lerobbant egy autó az M1-esen Budapest felé Bicske térségében, az átterelt sávban a 36-os kilométertől emiatt szakaszos torlódás alakult ki. Türelem, kitartás, mindenkinek jó utat! Mivel megyünk tovább, Begi?
1: Ha az előző arra azt mondta, hogy a nyárslágere, akkor én megkockázhatom, hogy a következő is az lesz, egymásra fognak versenyezni. Érkezik Another és a Talk to You, ezúttal Aurelio Semixét hoztam el nektek, itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Igazi mai sláger megy, a rádió egy live mixet halljátok mellettem, Lótfi Begi a lemezjátszói mögött, ki más játszaná ezt a fantasztikus dalt ebben a remixben, ez volt ugye Dash, Azaria és a Pannonia egy nagyon különleges változatban, és imádják a hallgatóink.
1: Nagyon szeretik, a bulikban is nagyon szeretik, mindenhol nagyon működik, úgyhogy tök jó.
0: A budapesti autósoknak egy fontos info, az alsóra, a budai alsórakparton, a Sziget Fesztivál hídjánál lerobbant egy furgon, Szentendre felé hatalmas a torlódás, Tankeres Ati jelezte ezt nekünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük, Begi után a kívánság műsorban ma is lesz játék páros belépőkért a jövő szombati Total Dance Cabrióra, és hát Begi fináléja az most indul.
1: Így van, érkezik egy másik nagy közönség kedvence, jön Gordo, és a Loco Loco azban a bizonyos ismeretlen remixben, amit többen kérdeztek.
0: És nem áruljuk el.
1: Érkezik a Loco Loco itt a Rádió 1-en a Live Mixben, egészen 6 óráig a mikrofon és a lemezjátszok, majd Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger, mert Kamrád és a Be Mine igazi fesztivál hangulatban, igazi fesztivál stílusban, hiszen végre elindult az idei 2026-os nyári fesztivál szezon, ahol jó sokat bulizhattok még a Rádió 1-en meg a Rádió 1 DJ-kel. Begin, neked milyen lesz még az a hét?
1: Fellépésekkel tele vagyok, meg kell nézem a naptáramat, hogy merre is járok. Kaposvár, illetve nézem neked Tiszakürt, városi napok, úgyhogy... Úgyhogy elindult a nyári szezon.
0: Hál' Istennek, Begé, mi akkor pénteken találkozunk a World is My Radio Show-ban, és azokat azt leszámítva vagy azzal együtt is jó bulikat még a hétre.
1: Így van, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor.
0: Méghozzá Tóth Abigéllel és Accent-tel. Rögtön jön a Sugar Daddy játék is lesz páros belépőkért a Total Dance Cabrio-ra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokban rúgom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionná változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy-két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
7: Ez szuper! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
9: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cserit igónyolc, és minden kilométert imádtam.
8: Tényleg ennyire jó?
9: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
8: 1%? Ez egy valóra vált álom.
9: cherifehervar.hu.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
12: Ez itt Texas, drágám.
11: Új föld.
13: Jó lesz itt élni, nem igaz?
12: Majd teszünk róla.
11: Új ellenfelek.
14: A magáé az Edwards Ranch.
15: Már Dutton Ranch.
11: Új szabályok.
16: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
12: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
13: A béke még odébb van.
11: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
17: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
18: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
19: Autóüveg Pilkington.
9: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
17: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
20: A csirke szárnya legjobb a grillen.
21: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
20: Mondom, hogy a szárnya jó.
22: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
23: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
24: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
25: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatásunk keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben, a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
26: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típus. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
27: J-A-E-C-O-O. Jayco. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Jayco 5 és Jayco 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Jayco. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Jayco.hu.
28: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
29: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
28: Társadalmi célú reklám hangzott el.
30: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: Reklám.
31: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
30: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodorót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

az egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: is Mind Radio Show on Radio 1. Radio 1. A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Jövő szombatra a Total Dance Cabrióra, ebben az órában és a következőben is játszunk majd. Luca, parancsolj!
1: Taylor Swift kérek egy dal.
0: Akkor megkapott tőle a legeslegújabbat, Opelite a címe. Kik kapják?
1: Imi, Ági, Viki, anya, apa.
0: Már indítom is, és ez a dal tulajdonképpen olyan, mint egy Jolly Joker kártya, vagy mint egy ölelés. Egy jó baráttól, aki azt mondja nekünk, hogy minden rendben lesz, és a rossz dolgok után csupa jó dolog történik majd velünk, hiszen ez a dal erről szól. Taylor Swift, Opelite, csak itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok, vannak friss közlekedési információim, két új baleset is történt Budapesten nemrég. Az egyik a Krisztina körúton, a Maros utcánál, a másik a Hűvösvölgyi úton, a Szabó Ervin könyvtár előtt, és lassú a haladás az M3-as autópályán Budapest felé, Bag és 60 között felújítási munkák miatt. Türelem, kitartás, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Viktor a vonalban, kitől kérsz dalt?
1: Joel Corriton.
0: És kinek küldjük?
1: Vanessának.
0: Ki az a Vanessa?
1: A szerelmem.
0: Mióta már?
1: 3 éve.
0: Hát akkor tartson még jó sokáig a szerelmetek, ezt kívánom, Stay a Little Longer, Joel Corry és a Galantis dala a tiétek ma itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot!
1: Köszönöm!

0: Igazi mai sláger megy, Erik, parancsolj!
1: Lady Gagától szeretnék a barátnőmnek, Nikinek egy számot.
0: Oké, és mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Jön is nektek mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra. És figyelem, ha szeretnétek bulizni jövő szombaton a Total Dance Cabrión, hívjatok innentől 10-ként és adom a két belépőt. A számunk 0620-3-111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén is szeretnénk elvinni titeket nagyon-nagyon sok fesztiválra. Halló, halló!
1: Ja, játszani szeretnék.
0: Szia, hogy hívnak és honnan hívsz?
1: Marci vagyok, és Budapestről telefonálok.
0: A Rádió Egy szlogen tudod, Marci, nagyon remélem.
1: Igen, Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: De jó.
0: Úgyhogy jövő szombaton buli. Figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon jó. Örülök neki.
0: Azt elhiszem, Captain Jack, az Alice DJ, a Fan Factory, ez csak néhány külföldi fellépő volt, magyar fellépők is nagyon sokan lesznek. Kivel mész majd?
1: Szerintem majd egyik barátnőmmel megyek.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, játék lesz a következő órában is, itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: süt majd a legtöbbet a nap, délután meg lesz a 31 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Viktor vagyok, Tamrától szeretném az új zenéjét.
0: Hello Viktor, Hug Yourself, ennek a zseniális dalnak a címe. Kinek küldjük?
2: A feleségemnek, most lesz a 4. évfordulónk.
0: De jó, hol ismerkedtetek meg?
2: Hát, egy strandos bulin.
0: És gondolom nagyon jól nézett ki, pláne fürdőruhában.
2: Igen.
0: Mit szeretsz benne a legjobban?
2: Mindent.
0: Tökéletes válasz. Hát akkor egy nagy ölelés mind a kettőtöknek. Kamrád, Hug Yourself, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Boldog évfordulót!
2: Köszönöm!

0: Ci ma is láger megy. Rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Gábor vagyok, szia.
0: Szia Gábor, parancsolj.
1: Accentől kérnék egy dalt.
0: Oké, kinek menjen?
1: Drága családomnak szeretném küldeni.
0: Na akkor hozom is nektek mindjárt ezt. Accent, Don't Leave. És ha szeretnétek nyerni páros belépőt jövő szombatra a Total Dance Cabrióra, akkor maradjatok mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
12: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
11: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
13: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
15: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
17: Hajló. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
4: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, lesz játék nálam ebben az órában is. Egy páros belépőt nyerhettek jövő szombatra a Total Dance Cabrióra. Szia Barbie, milyen napod volt?
1: Szia, hát dolgoztam egész eddig, úgyhogy most már tartok hazafelé Sopronból Győrbe.
0: És mit hallgatnál közben?
1: Én a nagy boginak a szemet szeretném kérni a Metzkerviki feldolgozásában.
0: Oké, ez egy nagyon jó választás, jól leszek újra. Metzkerviki fantasztikus remixet csinált belőle. Ki kapja?
1: Balázs Andi.
0: Balázs Andi egy személy, vagy pedig kettő? Külön Balázs és külön Andi?
1: Igen, Balázs a párom, Andi pedig a testvérem.
0: Így már tiszta, mit üzensz nekik?
1: Hogy

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Norbi vagyok. A Rénynek az új számát szeretném.
0: Hello Norbi, ez egy nagyon jó dal, Where is my husband, ez a címe, kinek menjen?
1: A feleségemnek szeretném.
0: Valami apropó, valami üzenet?
1: Csak hogy szeretem.
0: Akkor már szól is nektek Ray és a Where is my husband, és figyelem, ezzel együtt a következő játékot is elindítom, ha jönnétek bulizni jövő szombaton velünk a Total Dance Cabrióra, hívjatok innentől 10-ként, és adok egy páros belépőt, a számunk 0620 3 111 111.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
2: Rádió Egy. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és a következő Rádió 1 hallgató, akit szeretnék elvinni fesztiválozni, az nem más, mint...
1: Tamás van a vonalban.
0: Azt a mindenét, milyen jó kedve van valakinek. Hello, Tamás, mi a helyzet?
1: Hát mindig. Hát kérlek szépen, mert szabadságra jöttem.
0: De jó neked, én pedig viszlek fesztiválozni, ha tudod a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Yes,
0: megvan a programod jövő szombatra, figyelj!
1: Oké!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy két főre szóló belépő a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Nagyszerű!
0: Nektek is nagyon jó szórakozást kívánok, ez a játék természetesen holnap folytatódik. Selena Gomez énekel közben itt a Rádió 1-en. Ez a Single Soon.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: időnk lesz holnap is 31 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Ki a következő telefonáló?
2: Marietta.
0: Hallgatlak, Marietta.
2: Csempeltől szeretném kérni a legújabb számát, és küldeném a páromnak, aki elméletileg nézi a tévét.
0: Akkor ő már otthon van, mit üzensz neki?
2: Hát, hogy mindjárt megyek haza.
0: Az mennyi idő még kb.?
2: Kb. 1 perc.
0: Hoppá, hát nem adsz neki túl sok időt.
2: Nem.
0: Sam Feld fantasztikus Coldplay feldolgozása a Heart Like Mine ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó pihenést!
2: Köszi szépen!

0: Szia Geri, Kaigótól kérem a Chasing Paradise című számot az osztályomnak, a harmadikosoknak alsó őrsre. Üzeni nekünk Emma. Ki kér még Kaigót ma este?
1: Krista.
0: És te kinek küldöd?
1: Gergőnek, a fiamnak. 25 éves lesz 10-én.
0: De szép szám, ez egy fontos születésnap lesz. Mit üzensz neki?
1: Igen, nagyon szeretem, és érezze jól magát mindenhol, ahol jár.
0: Kaigó, One Republic, Chasing Paradise, ez ma a tiétek is itt a Rádió 1-en. Jó születésnapozást!
1: Yeah.

0: A stúdiót a Disco Sheetnek 9-től pedig jövök vissza, egy csomó vadonatúj és extra zene vár rátok a World is Mine Radio Show-ban, Jaurival és Christopherrel, ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal! Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futball stadionná változtatják a stúdiót! Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
2: Eddig nekem 10-0.
3: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
4: Na, boomerek.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Lépj be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
7: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
8: Volkswagen.
9: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
10: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
11: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
10: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
12: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra! Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel! THM 9,9-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
14: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egyesti show-ja, a diszkosít. Innentől kezdve hármasban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila a rádió stúdiójában a mikrofonok mögött.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszönök mindenki. DJ Junior vagyok, és itt vagyok FM-en, webben, applikáción keresztül egészen este 9-ig.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy időm a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen a hozás végéig.
4: Kezdünk is még hozzá a Side Piece korongjával, illetve dalával. Ma már nem beszélünk ilyenről, annak idején, amikor még vinilről pörgettük a lemezeket, illetve a dalokat, akkor mondtuk azt, hogy korong. Szóval jön a Side Piece és a Cry For You. Ezzel köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai estéhez.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkos itt a rádió egyen, bárányat ér a mixe, itt van Hanvai PJ, Shane DJ Junior, és a beköszönésnél mondtad, hogy már nem mondunk ilyet, hogy korongok, meg hogy mit tudom én most újra fogok ilyet mondani, július 4-én ugyanis lesz Club Speed, itt Budapesten a fővárosban egy ilyen délutáni after party, vagy bárminek is nevezzük ezt a dolgot, naplementében fogunk ugye régi Club Speed-et zenéket játszani, és itt Bakelitről fogunk zenélni a Schulz-a meg a Küller, úgyhogy most újra kapok Bakelit játszokat a Cserhami Gyuri barátomtól, előveszem a másik keverőmet, és szépen elkezdem elővenni a régi bakelitjeim, de újra összegyakorlom a szettet, hogy mit játszok majd.
1: Én nem tudom már összeszedni, mert szerintem a szérózsa minden irányában, eladtam az összeset.
0: Ugye nekem 19 nap múlva lesz az 50. születésnapi partim itt a fővárosban, Rakparton, és többen megkérdezték, hogy én fogok ott majd bakelitre játszani. Határozottan elutasítottam, nem, mert nem akarom saját magamat szivatni, ez csúnya.
1: Nem, az jó.
0: Nem akarom saját magamat szivatni.
1: Nem jó, de...
0: Tehát igen. Én nem akarok szívni.
1: Nem, igen, tehát hogyha bárki valaha is lemezjátszó közelébe tudott érni, akkor azt tudja, hogy ez mekkora kihívás, mekkora feladat, és mekkora szívás, ahogy ezt mondta igen. Hanvai PG is. Na, ebből a korszakból egyébként 1990-et írtunk, lehet, hogy 91-re fordult már a naptár. Enigma Sadness Part 1, ez érkezik most a 2026-os Biztonság Mixben. Először itt a Rádió Egyen a Diszkosítben.

0: Rádió 1 csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Nem múlhat el úgy egyetlen nap se, hogy én ne köszönteném fel a drága jó ismerőseimet, illetve a névnaposokat. Először az utóbbiak. Ünnepelnek az Aniták, Kármenek, Ábelek, Árminok, Csillák, Etrék és Jenők, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kis Robi, Herman Zsolt, Pugner Péter, Bernát Erika és Vóna Kis József. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Kis József az nagyon jó név egyébként. Ez jutott eszembe. Hát az én polgári nevem, most nevethetek rajta, nem, hogy ez a polgári nevem. Olyan híres vagyok, hogy a telefonkönyv 3,5 oldal az enyém.
1: Szép volt.
3: Telefonkönyv, nem láttam ezt, vagy 30 éve.
1: Mert már nem létezik.
3: Azért merem ezt így kijelenteni.
1: Na jó, menjünk tovább a vadonatúj diszkosít dallal. Érkezik a Sorry, itt a rádió egyen a diszkositben az igazi mai slágerek között.

0: 9-ig. DJ Juniorral, Honvai Pigivel és Bárány Attilával.
1: Nem is olyan régen, egy pár napja beszéltünk erről, hogy mikor lesz a következő diszkosít parti, és hogy meg kéne nézni, meg tudjuk-e fejbet, akkor nem tudtuk. De aztán rájöttem, hogy igen. Mert hogy júliusban, rögtön úgy kezdjük a júliust, júniusban nem lesz diszkosít egyébként, legalábbis Legends, hogy megyünk Ráckevére erre a bizonyos nagy fesztiválra, hogy ugyanígy csütörtökön találkozhatunk, mint ahogy 2025-ben volt. Akkor is zseniális volt a buli, most is nagyon várjuk. A diszkosít mellett egyébként még játszik majd egy-két rádió, egy DJ is ezen a napon.
2: És egyébként azért nem vagyunk júniusban diszkosítás sehol, mert a májusunk minden idők legelősebb diszkosítás hónapja volt, és az előző hét vagy két hét ezelőtt pedig a legerősebb hétvége, ugyebár péntek, szombat, vasárnap játszottunk valahol az országban.
0: Vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválon, és én a Classic Stage-en is lejátszottam I'm an Angel, vagy Am I an Angel, ahogy tetszik, Moving to the Sun című számát, amihez hozzányúlt Hugel és Ultranate is. Őszinte leszek, én az eredeti vokállal jobban szeretem, és én úgy is játszom, úgyhogy ez szól most itt a Rádió egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között, de Peace and Shell-ben.

0: Ez a Rádió Egy Esti Csúlya, a Diszkosít Radio Show. Bárányatél a Mixer, itt van a Honvai PJ és én, DJ Junior, és új Diszkosít dal. Egyébként a videoklip most már teljesen mondhatjuk, hogy kész van. A kiadással még egy kicsit foglalkoznunk kell, hogy ez a bizonyos vokál az tökéletes legyen, és hogyha ez megvan, akkor Németországban egy kinti labelnél fog kijönni, és innentől kezdve az összes elérhető csatornán, ami letölthető, hallgatható, illetve nézhető, kikerül a Diszkosít dala. Néhány hetet még várni kell, egyébként nagyon sokan írtak rám, hogy szeretnék megkapni. Én még egyelőre nyilván senkinek nem adom, ez még promó.
1: Az elmúlt hónap 20-ától elkezdtem egy ilyen fotósorozatot egyébként szinte az összes ilyen Facebook felületemen. A születésemtől kezdve kirakok régi képeket, és ez arra fut ki a végére, hogy ugyebár 19 nap múlva az 50. születésnapi partim lesz a fővárosba. És hát a mai nappal érkeztem odáig, hogy belementem, illetve belemegyek abba a sessionbe, hogy jönnek azok a képek, amikor régi helyeken játszottunk, amikor mondjuk először találkoztam a Juniorral 1993-ban lent Almádiban, és folyamatosan jönnek ezek a képek, majd jön az a kép, és akkor 95-ben először Attilával diszkoztunk a palaszba, és van egy képen, amikor az első napon, egy pénteki napon, június 4-én ott állunk a palaszba, és diszkozunk egymás mellett.
0: Az durva, és akkor kit ismert először a Hanvai? Én azt hittem, hogy téged.
2: Egyébként engem ismert, csak mi nem beszéltünk egymással.
0: Vagy nem volt közös fotó.
2: Ugyanis, illetve ebben nem vagyok biztos, mert ő lehet, hogy először a táborban volt, és nem a bulikon. Mert a Skyline előbb volt, csak ő nem jött.
1: Így van,
0: mi a táborban találkoztam.
2: Úgyhogy neki egy egyes, neked meg csillagoszatos.
1: Ott voltunk, és hát akkor ő régóta. Nem, hát haverom, meg hát régóta.
2: Jó, oké, a hétvégén dancehall set van. Tudjátok, hogy ez mit jelent, egész estés báránybuli méghozzá a Balatonon, ez egy ilyen szezon nyárindító rendezvény. Minden információ rajongói oldalon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább a Genesis egykori slágerével, az I Can Dance 2026-os biztonsági mix a Diszkosítben.

0: Egy csak igazi mai slágermegy diszkos itt Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai PG búcsúzik, el is kezdem így azon nyomban. Szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel kezd helyen, nagyon-nagyon fontos, hogy tessék elfelejteni, hogy kint van a YouTube csatornámon egy több mint egy órás report Imael Angel-lel, tessék megnézni, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Mindenféle titkok vannak a videóban, amit lehet tudni erről, hogy végül is Google, hát szépen mondva, hogyan fogadta örökbe ezt a dalt. Én ezzel búcsúzom mára, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy a YouTube csatornám nem csak a remixek eredeti valódiak, most már a YouTube csatornán is értitek, ott van rajta kisküvel, annyi eredeti valódi DJ Junior remixet, hogy megadták, meg kellett, hogy adják kötelezően, szóval minden elérhető a csatornámon, meg a Facebookomon. Én egyébként a hétvégén pénteken elmegyek megint fogászatra, kivonom magam a forgalmat, úgyhogy remélem, hogy hétfőn már újra tudok jönni, és minden rendben lesz. Ezzel búcsúzom, holnap este újra diszkosít itt a rádió, egyen akkor is jövünk.
2: Most pedig dal premier, még egy jön Bia és Rehab közöse, ez a Kentás Disz a 2026-os Rehab Essential értelmezésben. Csak egy picit nyúltunk hozzá, hogy erősebb legyen, és ne felejtjétek, hogy a hétvégén, vagyis június 6-án Balatonmárja fürdőn Dance Size Set. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Én bár

0: can't touch this.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: valamint a hazai élvonal együttesei és DJ-i.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
0: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk innentől totál élőben 3 teljes órán keresztül, és nagyon izgalmas lesz ez a mai műsor tere elképesztően jó zenékkel. A technóba is bele fogunk kóstolni Jaurinak hála. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is tudjátok a műsort a YouTube-on és az applikációnkban is. Élőben menjünk, induljunk el!
1: Hypatonnal és tőle az Out of My Head-del fogjuk kezdeni a World is Mine Radio Show keddi első óráját. Let's go Rádió 1!

0: Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek élőben a Rádió 1-en. Mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, és egy dal, amire méltán lehetünk nagyon-nagyon büszkék, ez vezeti jelenleg a Beatportot, tehát Beatport Number 1 az iménti dal, Ultranate Hugel, valamint a magyar Imael Angel, aki ugye a legelső változatát készítette el ennek a zenének, a Moving to the Sun-nak, amit aztán Hugelék azonnal lecsaptak.
1: Zseniális egyébként, és pont a Geri mesélte a sztorit, hogy a TikTokon indult el ez is, és most már nem is tudom, hanyadik éve, de szerintem 3-4 éve biztos beszélünk arról, hogy a TikToknak mekkora szerepe lett, és hogy régen pedig pont a konf elején említett Beatport volt esetleg az, még régebben meg nyilván a különböző lemezboltok, meg nem tudom, ahol be tudták szerezni az emberek a zenét, de most már tényleg a TikTok szinte leuralt mindent ebben
0: így
1: a tekintetben.
0: Igaz. Ilyen világot élünk, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. De jó, Jauri, ez egy Viber üzenet. A mai nap ráléptem én is a hajszőkítés útjára. A hajam nincs fél centi, de jól sikerült. Remélem ez a mai mix is jól fog sikerülni. Robbanjon, üzeni Norbi.
1: Egyébként menő egy ilyen baszkáttal is, amikor ilyen nagyon rövid a haj. A Sipinek volt nagyon sokáig.
0: Igen,
1: ilyen, meg talán a Felus is ilyen nagyon röviden hort a szőkeként. Úgyhogy menő, hajrá.
0: Jauri szőke haját ti is láthatjátok a YouTube-on és az applikációban, élőben megyünk egészen éjfélig. Lendüljünk tovább.
1: Tovább lendülünk Medúzával és a Don't Wanna Go Home-mal, úgyhogy szépen nem is szaporítjuk tovább a szót. Ez a Rádió 1 és a World is My Radio Show. Na, let's go!

0: mögött Jauri, kedden én mindig ő az első rezidensünk, két teljes órában. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Csí, ez robbant. Így kezdődik egy SMS. Csí, puszi a szomszédnak. Nincsen csengőm kapuzárva, Norbi.
1: Nagyon szép, így kell. Igen, erről van szó.
0: És tényleg különleges volt ez az imént zene. Mi volt ez?
1: Ez Argy-nak és Massano-nak a közöse Wait címmel. Úgyhogy erre már nem kell várni, mert megjelent.
0: És még nagyon sok ilyen különlegesség lesz, és még csak 26 perc telt el a mai 3 órás műsorban, úgyhogy imádni fogjátok nálunk a zenét továbbra is. Megyünk tovább.
1: Igen, egy hasonlóan újdonsággal, vagy egy újabb megjelenéssel, ez pedig Rivónak és Fidelesnek a közöse, az Into the Sun, itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Verd is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen mellettem, Jauri élőben a lemezjátszói mögött. Mi volt ez az iménti dal?
1: Ez Camel Fettől volt, szintén az egyik legújabb, ez a So Good címmel. Hát igen, ilyen kifejezetten nyári, ilyen jó vibe-os zene.
0: Igen, és van egy ilyen jó boldogságot árasztó hangulata.
1: Igen.
0: Is. Martin Garrix-el proszekózok, most éppen Bartalóránt házán, bólogat, hogy jó ez a mix, üzeni Norbi.
1: Egészségetekre.
0: Minden tetszett ebben az üzenetben. A proszekóval az élen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Na hát, hogyha az előzőre azt mondtuk, hogy ilyen jó vibe, ilyen tényleg jó feelingű zene boldogságot sugároz, akkor ez a következő egészen biztos, hogy erre rátesz még egy lapáttal. Ez DJ Heartstring és a What Music Felt Like in 2007. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, és ahogy halljátok, a tempót már is szépen lassan feljebb húztam, miközben beszélek, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Ez a Rádió 1 és a World is My Radio Show. Let's go!

Virgin, Magyarország legjobb DJ-ével. A lemezjátszóknál Gyauri!

0: Na ilyen zenék is csak nálunk szólnak, és csak keddenként, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Jauri a lemezjátszói mögött. Úristen srácok, ez egy SMS. Nem tudom eldönteni, hogy az edzése koncentráljak, vagy a fenekemet rázzam, írja Trixi. Trixi, nekünk tök mindegy, csak küldj egy videót mind a kettőről. Csináld a kettőt egyszerre, nem?
1: Igen, egyébként működik a kettő együtt, csak lábazni kell hozzá, vagy
0: így van.
1: Nem tudom.
0: Jó edzés, Trixi, és köszi, hogy minket hallgatva edzel. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon kicsit fogunk pihenni, aztán pedig jövünk vissza, ami lesz 10-től.
1: Így igaz, és nagyjából hasonló lesz a recept. Az elején egy kicsit lassabban kezdünk, aztán gyorsulunk, pont ugyanígy, ahogy ezen az első órában tettük. Úgyhogy, ahogy Geri mondta, egy rövid szünet, és jövünk vissza.
2: Folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a Cabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai. Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ,

0: egyet, figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: szólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, rákapcsolunk, még több energia vár rátok innentől, még mindig Jaurival a lemezjátszóknál. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0-23-111-111, lendülünk tovább!
1: Katóval és a Turn the Lights Off-val megyünk szépen tovább. Itt a második óra, első zenéjek, mindegy, Rádió 1.

0: Robin Schulz és Szigala szenzációsak együtt, reméljük, hogy nem ez lesz az utolsó közös munkájuk. AM to PM a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Rengeteg az üzenet, sziasztok fiúk, a kalandos keddemet most kivételesen nem valamelyik szomszédom elfogyasztásával töltöm, hanem a barinőmmel, úgyhogy ehhez is jó az aláfestő recept. Puszi, Era és Bettike.
1: Abszolút jól hangzik, jó szórakozás nektek.
0: Így van, jó csajoskodás, drága hallgatók, na hogy dzsaurigyeg, nem, na hogy dzsaurigyeg a fityeg. Azt hittétek, lesz egy nyugis ked, mi? Hát tévedtetek, hisz Marcin barátok, a Jaurinyó van ma a stúdióban, szóval a Jaurindulók már bekészítve, és nem is lopom tovább a Jauridőt, Jauringassanak el minket ma is a Jaurirány-mutató Jauritmusok. Legmélyebb Jaurispekt a Sperót hozzá. Hú, nagyon jó volt, de rohadt nehéz elolvasni.
1: Zseniális, tényleg 5-6 hetedik éve töretlenül.
0: Így van.
1: De tényleg nagyon-nagyon kemény. Köszönjük, hogy írtál ma is.
0: Spenótuszán, nagyon szeretünk téged is. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: A Shazam Hungary első helyezetjével, azaz ezt shazamozzátok ti a legtöbben, ez pedig Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion. Itt a Rádió 1-en. Na, megyünk is tovább.

0: Lassan 30 éve a zeneipar csúcsán mind a ketten, és végre egy közös dalt is összehozott Jennifer Lopez és David Guetta. Ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en a 30 Mind Radio Show-ban. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál, és isteni volt ez a remix.
1: Igen, igen, Zero remixében szólt, úgyhogy hát nem nulla pontot kap, mint ahogy a neve sugalja, hanem ennél egy kicsit többet. Örülök, hogy tetszik.
0: Tőlünk csillagos ötös, úristen, gyere le az égből, srácok, titeket receptre kellene kötelezően felírni. Imádáson felétek üzeni Trixi.
1: Na hát örülünk, hogyha tényleg így az edzés mellé jól szóltunk, mert ugye Trixi írt az előző óra végén nekünk, hogy ő edzés közben hallgat minket, úgyhogy igyekszünk, köszönjük szépen.
0: Sziasztok, Jaurinak üzenem, hogy van egy új funk tribuszám, a Reborn, ami isteni, ha úgy érzi, fülelje meg és hozza el nekünk jövő hétre a névnek, írja valaki.
1: Hát, hogyha nem haragszol, akkor már erre a hétre elhoztam.
0: De jó!
1: Úgyhogy én a funk tribut nagyon szeretem, és mindig figyelgetem az új megjelenéseit, úgyhogy nem a következő zene lesz, de szerintem egy ilyen negyed órán belül már hallani fogod itt.
0: De szuper, nagyon szeretjük az ilyen vágyfülű hallgatókat is. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, hát akkor elindulunk felfelé.
1: Így igaz, funk tribuhoz hasonlítva még egy kicsit lassabban, de egyébként már egész gyorsan Eden Beyerrel fogjuk folytatni, úgyhogy vele ilyen 132 BPM környékén megyünk tovább, itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok, vagy nézitek élőben a Rádió 1-en. Ugye lehet mind a kettőt nézni és hallgatni is. Köszi szépen, imádni való lett ez is, mint az Azul és társai. Ezt az a hallgató küldte, aki pár percen megírta, hogy nemrég megjelent egy új Funk Tribu szám, és tök jó lenne, ha Jauri elhozná a jövő hétre, de Jauri már mára is elhozta.
1: igen. Ahogy mondtam az előző kompban, és ezért figyelem a legfrissebb megjelenéseket, és ezt azért szépen le is szedtem.
0: Sárga burgonya a legjobb steak krumplinak. Jauri a legjobb a kedvestének. Sajnos ezt még sokan nem tudják. Gondolom ezt csak az elsőre értette, a másodikat azt, hogy Jauri a legjobb a kedvestének, szerintem ezt most már egy ország tudja. Sárga burgonya, steak krumpli, ez egy jó kombó?
1: Szerintem igen, abszolút.
0: Jó,
1: én nagy steakes vagyok, és kb. Minden működik a steakkel nekem, de egyébként a sárga burgonya az jó.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Jön Jauri fináléja, egy jó erős utolsó 15 perc, aztán itt lesz még Christopher is, szintén élőben.
1: Így igaz, és ehhez mérten szépen tempót is növelünk. Jön majd ezután a Funk Tribu, de amivel most fogjuk folytatni, az Eli Oxol a Breaking Dishes, ugye ez egy Rihanna átdolgozás, úgyhogy szépen megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Calvin Harris-től Jaurina itt a legvégén, ha már végre itt van a nyár és június második napja van, olyan jó ezt elmondani.
1: Így igaz, és Marlon Hofstadt remixében szól ilyen szépen. Meg energikusan, óriási ez, a, ez az ilyen trenszes beütés, sőt, hát ez gyakorlatilag az, de van. Itt van a producer Zseni velem szemben, úgyhogy majd ő megmondja a műfaj rendőrök.
0: Ennél jobb befejezést nem is lehetett volna a mai Safi Duo, ez nálam mindent vitt, üdvözletel Béla, a biztonsági őr Miskolcról.
1: Na, örülünk, hogy tetszett, illetve hát gondolom kitartás az éjszakai melóhoz.
0: Így van, Jauri, neked milyen lesz a hét fellépések még?
1: Én nekem Szegeden, Szegedre visszük pénteken a kis kiadómat, az Outbreak-kel oda megyünk. Szombaton pedig ugye megyek Olaszországba, Trevizóban, hogyha valaki arra jár, akkor nagyon, nagyon szívesen várom. Nem tudom, hogy itt most elmondhatom-e a nevét a buli sorozatnak.
0: Mondd el nyugodtan.
1: Hell in the Cage, úgyhogy pokol lesz a hogy hívják ezt? Mi a Cage? Én tudom, mi a Cage magyarul, csak nem jut eszembe.
0: Nicolas Cage? Marci, ez egy jó buli lesz, jó közönséget is kívánok neked itt is, meg külföldön is, jövő
1: köszönöm
0: héten
1: szépen.
0: Akkor folytatjuk.
1: Igen.
0: Jó?
1: Lényeg, olaszországi debütálás jön a Christopher. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1-en.

0: show starts now.
1: Elmúlt este 11, itt vagyunk totál élőben továbbra is, természetesen nem csak képben, hanem hangban is, nem csak hangban, hanem képben is, ezt akartam mondani. Christopher innentől a házban, ő kapta az év producere díjat idén a Magyar DJ Szövetségtől. Hello Christopher!
2: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, egyébként erre van egy olyanom, hogy képben egy ilyen ekeredbe.
1: Nem mindegy, igen. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, kezdjük el.
2: Yes, indulunk Sidepiece-nek a Cry For You-jával, csak itt a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Ha minőségi elektronikus zenére vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Az év producere díjat ő kapta a Magyar DJ Szövetségtől pár héttel ezelőtt. Hogy tetszik ez az iménti dal?
1: Abszolút, én nagyon szeretem, ebből hoztam egy saját verziót, úgyhogy ez még egy kis ilyen extra dolog volt, hogy a Draculából én készítettem egy verziót, pedig őszintén szóval nem szerettem volna, viszont a feleségem eléggé unszolt, hogy nem csinálsz ebből egyet, és aztán rájöttem, hogy amúgy nem is rossz ez a dal. Tehát, hogy így, és egész jól remixelhető,
0: igen,
1: tudom.
0: Mennyire tipik, hogy maga az eredeti dala, ugye ennek a felvételnek a sokkal csajosabb, hogy azt gondolnák, hogy a hölgyeknek jobban tetszik.
1: Abszolút.
0: És tessék.
1: És mindig igazuk van, így van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a feleségem, tudod, az az ilyen igazi basic fül, hogy ő csak azt hallja meg, ami valóban jó. Én azért el tudok azért mélyülni ezekbe a dolgokba, hogy az ott egy kicsit nem olyan, az a kick, az nem olyan. Hát én szakmázok már akkor egyből.
0: Nagyon helyes. Sziasztok, pörög az esti műszak, veletek állandóan, remélem a ma este is valami igazán ütős lesz. Üzeni Bagma, hát Bagma, ezt biztosra veheted.
1: Abszolút így van, mint ahogy szoktuk minden este 11-től. Éjféli, Christopher és a legjobbak, ahogy ezt mondtuk.
0: Sziasztok, két üzenetem lenne, az első, Christopher, toljad rendesen, mert kinyír az éjszakás műszak.
1: Hoppá!
0: A másik a kollégámnak szólna, Lacika, te is nyomjad, mert különben nem lesz nyaralás.
1: Lacika, nyomjad. Küldjük nektek az energiát.
0: Jó munkát, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Érkezik, egy kicsit visszaveszünk a tempóból. Egyébként nem nagyon szeretem, mert ha így beindítok, akkor nekem is egy kicsit vissza, de egyébként rádióban vagyunk, azt meg kell jegyezni. És egy olyan dalt szeretnék most bemutatni, ami alig egy hete jelent meg. Jonas Blue nevéről van szó, amit szerintem a rádióban senkinek nem kell bemutatni. Viszont ő alig két éve vett egy ilyen 180 fokos fordulatot, és azt mondta, hogy elég volt a rádiós dologból, elég volt mindenből, és én visszamegyek az igazi klub és Ibiza House zenékhez. Úgyhogy a következő is egy ilyen dal. Remélem, hogy tetszik mindenkinek. Jonas Blue, Girl, csak itt a Rádió Egyen, World is Mine Radio Show. World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok ez a Rádió 1 és benne a Third Is Mine Radio Show élőben. Veletem a lemezjátszói mögött Christopher, 2026-ban az év producere Magyarországon. Üdv a most érkezőknek, hello Christopher, még egyszer.
1: Hello, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Mi volt ez az előző dal?
1: Ez Yolanda Be Cool volt, és nekik a Casa Cantina, nagyon jó kis dalocska egyébként. Így digingeltem, és találtam így a internet bugyraiban. Alig 2 éve jelent meg, zseniális kis dal, és alig van rajta hallgatottság, pedig szerintem tökre ilyen kis
0: óriási
1: nyári vibe. Igen, ilyen igen. Kis a furuját fújják rajta, van egy jó kis groove, tökéletes, ez az, ami kell egyébként.
0: Nagyon jó hangulata van tényleg. Gratulálok a produceri díjathoz, Christopher, úgy látom nekiláttál mix levest főzni, tökéletes lesz. Számomra eddig David Guetta és Jennifer Lopez közös száma volt a legjobb fűszer. Üdv Béla, a biztonsági őr Miskolcról.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igen, ezt így nem is hallottam, hogy főzünk, igen, de amúgy igen.
0: Főzőcskézünk, rotyogtatunk. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Rendülünk tovább szintén egy saját feldolgozással. Ezt már múlt héten lepremiereztettem nektek, és csütörtökön fog megjelenni. Fred Again-nek, Sammy Virginnek és Reggie-nek a Talk to the Town-jára készítettem egy saját verziót, ami nekem egy nagyon nagy kedvencem, és remélem, hogy nektek is. És innentől kezdve a buliba is hallhatjátok, és itt a Rádió 1-en, és úgy mindenhol. Tehát még egyszer, Fred Again, Sammy Virgi, Talk of the Town, Christopher Remix, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Rádió 1, World is Mine Radio Show. Egészen pontosan 20 percünk van még veletek együtt ma este. Ez volt a Sleep Tonight, két fantasztikus producertől, a Switch Disco-tól, valamint Sam Feltől, ugye mindannyian hárman vannak hiszem szerint, ott voltak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Jó egy hete, te hogy érezted magad?
1: Abszolút nagyon jól, a dzsungel nagyon jól feltelt, amikor én kezdtem éjfélkor, és zseniális közönség volt, úgyhogy minden is szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki ott volt, és nagyon-nagyon befogadó volt mindenki az új zenékre, úgyhogy zseni közönséget kaptam, hála Istennek.
0: És tényleg mindenkinek még egyszer nagy-nagy köszönet, az After Movie is érkezik hamarosan, még-még több képpel a közönségi felületeinkre. Mesterséges intelligencia, konkrét zeneszerzés. Mesterséges intelligencia, a zeneszerzés, mesterséges intelligencia. Akartam mondani valamit a kettő között, versus vagy valami ilyesmit. De bocsássatok meg, nem tudom, rövid zárlaton már úgy néz ki.
1: A Geri még nem ivott eleget, gyerekek, úgyhogy mindenki, hogyha Geri, van, akkor
0: kis vizet.
1: Vagy pálinkát, tudjátok, pálinkát, vodkát, nyugodtan jöhet ide.
0: Kontra, ezt a szót kerestem. De zeneszerzés kontra elektronikus zene. Ebben te abszolút otthon vagy.
1: Várjál, zene kontra elektronikus zene?
0: Nem, zeneszerzés kontra... Mi volt az? Gyerekek, teljes rövid zárlatom. Szóval a mesterséges intelligencia használata a zeneszerzésben, ezt a mondatot szerettem volna mondani, csak teljesen egy ilyen nagy függönyre ereszkedett elém. Késő van.
1: Ezért kellett, gyerekek, tehát, hogy még egyszer mondom, hogyha valaki, akkor Gerit egy pálinkával bármikor meg lehet egyébként kínálni, és onnantól kezdve szerintem így visszajön az életbe.
0: Így van.
1: Tehát a mesterséges intelligencia. Az elektronikus zenében abszolút most már helytálló, és egyébként én használom eléggé aktívan. Nem tudjuk mostantól már kikerülni egyébként, ezzel vagy együtt élünk, vagy nem. Olyan dolgokra képes, amire még amin én is meglepődöm nagyon-nagyon sokszor, tehát ritmikát érez, abszolút ráérzed a dalokra. Én nekem például sokszor vázlatot elég készítenem, és kidolgozza magát az egész későbbi dalt, és nekem utána csak rá kell dolgoznom. Tehát úgymond nekem egy ilyen 4-5 óra spórolást csinál egyébként az AI, ezt nem fogom vék alá rejteni, használom aktívan, igen, és szerintem ennek a jövőben csak nagyobb értéke lesz, vagy jobban csak bent lesz a köztudatba, és még több ember fogja használni. De ellenben vannak olyan részek is, ugye, hogy vagy mindenki számára elérhető, ezért felhígul ugye a zenei piac.
0: Így van.
1: Viszont most a Spotify és a TikTok hozott egy olyan döntéshozatalt, ez pontosan múlt héti információ, hogy kibannoltak közel több mint 4500 darab dalt a Spotify-ról, amit csak AI-jal készült, úgyhogy azért valahol van ezért egy ilyen kis verseny és harc ebben, úgyhogy én abszolút nagyon napra kész vagyok ebből, úgyhogy AI-os dolgokból lehet kérdezni.
0: De jó, az igazi nagy A-listán sztárok alapvetően mindenki használja, mindenki kísérletezik, szerintem?
1: Kísérletezni mindenki, valaki nem vallja be, és valaki nem meri még egyébként. Vannak ugye a nagy tiltók, hogyha lehet így hívni. Ők azt mondják, hogy abszolút elveszi a munkájukat, stb. Én azt gondolom egyébként a későbbi időben, hogy pontosan nem az ő munkájukat fogja elvenni, mert akinek valóban erős jó autoritia van, tehát van egy jó brandje, van egy jó, mint egy Tiesto, egy nevet kimondasz, tök mindegy, hogy van-e AI mögötte, vagy nincs a nap végén. Tiesto, produkció, zene, jó vagy nem, ennyi.
0: Tehát, de jól kimondtad.
1: Ennyi igazából a nap végén.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább azokkal az órákkal, amiket már ilyen hajnal 3-kor szoktam játszani, de szerintem azért még ide most már az utolsó 20 percben befér a Veskájtól és Kaira Monstrótól a, mindjárt mondom nektek, Nowhere to Hide, csak itt a Rádió 1-en, ezzel megyünk tovább. Réddi, Völdi, Zmányi, Dió, Sómos, én is belekavarodtam.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben mindjárt éjfél egy igazi extra Christophertől itt a legvégén, de jó volt ez a zene.
1: Abszolút, Camel Fett nekem mindig a topok között van, és nagyon szeretek vele zárni, úgyhogy ez tőlük volt a So Good és zseniális kis dal.
0: Fellépések még a héten?
1: Bocsánat, elnézést.
0: Kuszi.
1: Igen, most megyek egyébként Dubajba, és utána jövök majd haza Miskolcra, utána megyek majd le plázsra, úgyhogy igen, abszolút leszünk mindenhol is.
0: De jó, mozgalmas a következő időszak, neked is nagyon jó bulikat kívánok, jövő kedden folytatjuk.
1: Ugyanitt, ugyanekkor addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok!
0: Nagyon köszi a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap szerdán, szokás szerint jövünk élőben 9-től. Jó éjszakát, ciao.
2: This Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Menő DJ-k, producerek, a világ legmenőbb énekesei, énekesnői ebben az órában is. 3-4-6 előtt egy kicsivel jön majd a Best On Balázsékkal, a tegnapi legjobb pillanatok. Aztán élőben a stúdióból, és folytatódik náluk a nagyon felkapott játék, amire folyamatosan jelentkeznek a Rádió Egyesek, ez a nagy kapurarugás. Rengeteg értékes nyereménnyel, ott vannak a részletek a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Kérő oldalát hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és hogy honnan ez az élet igellés? Alex Kenji dalában, őt hozom most a folytatásban, hát egy olasz DJ-ről van szó, Alessandro Bacci az ő polgári neve, 29 éves, és már 10 éve pörgetik a dalait a világ legmenőbb DJ-i.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június 12, ezt a napot február óta várják Bibi Rexha elkötelezett rajongói, mert hogy akkor jelenik meg az új albuma, a Dirty Blonde, ami azért is nagy mérföldkő az énekesnő életében, mert ez az első kiadó független albuma lesz, és az eddigi visszajelzések alapján nagyon kedvező fordulatot vett a karrierje, sorra jönnek ki a bombadalok tőle, ugye Bibi Rexha, David Guetta kollaboráció is kijött nemrég, és most ez az aktuális kedvenc tőle, a New Religion.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opelite például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opelite, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze, ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentisztel és Izzy Pizuval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.